0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ki az a Rádió 1 DJ, aki ezen a héten Cipruson lépett fel? Regál Lili, nagyon menő, és nagyon gratulálunk neki, az igazi mai slágerét pedig már is indítom. Ez Regál Lilitől a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most pedig Martin Garrixet választottam, aki 13 évesen lépett fel először méghozzá egy esküvőn. Azta! És onnantól kezdve úgy érezte, hogy ez menni fog neki, és ami azt illeti, megy is. Most Ed Sheerannel közösen hozza az aktuális igazi mai slágert, Martin Garrix, ez a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fent van a pulzus, de amúgy este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvenceket hozok a következő órában is, és pont így nem lesz megállása, hogy ebben sem volt. Jön például J-Lo, egy újdonság Alex Horrentől, sőt, a legfrissebbet Robin Schulztól is bekészítettem a kezdésben pedig.

0: Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy. Múlt héten volt az MTV VMA, rengeteg nagy produkció, meg nagy eredmény, többek között ugye Madonna fellépése is hatalmasat ment, talán 42 év után tért vissza a színpadra. Viszont a tavalyi évben Alex Warren volt az, aki a legjobb új felfedezettet, az új előadó kategóriát elvitte ezen a díjátadón, ami az egyik első nagy komoly elismerése volt, azóta viszont ezeket szépen gyűjti, és szépen hozza az újabbnál újabb dalokat is. Ez például a legfrissebb Alex Warren és a Fewer Dream, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Top 500 kukac.radio1.hu egy nagyon fontos e-mail cím, mert itt várjuk továbbra is a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra. De persze nem csak itt, ha könnyebb Viberen, csak beírni most nekem mondjuk, hogy melyik a kedvencünk, akkor az is működik, mindent regisztrálunk, és hamarosan összeáll az ország legmenőbb, legpontosabb slágerlistája a Rádió 1 Top 500. Közben pedig egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, erre is lehet szavazni. Robin Schulz, Better Times itt a Rádió 1-en.
1: Mi játszuk az igazságot?

0: is sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8 Toma is, Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük Lost Frequencies és Lói újdonsága, de hozom majd a diszkósítet is, sőt Sabrina Carpentert is, a kezdésen pedig Alex Kenshit a Bambolléval. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, a Fogyarás pedig azé a DJ-é, aki igazából nem csak hogy tud egy csomó hangszeren játszani, de nagyon ismeri is a hangszereket. Például még a pályai elején egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, tanulmányozta, mert meg akarta érteni, hogy hogyan működik az egész, hogy utána sokkal jobban tudja használni. Hát nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, de hogy remekül használja a hangszereket és remek dalokat készít, az biztos. A legújabb Lost Frequencies-től a Live It All, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy közül pedig az a Sabrina Carpenter, aki Madonnával írt közösen egy dal, sőt, elő is adták az MTV VMA-n. Állítólag Madonna egy picit zokon vette, hogy 5 napig nem válaszolt Sabrina Carpenter menedzsmentje, hogy lenne közös munka, ami Madonnától jött, mármint az ötlet, aztán ráírt direktben. Aztán összejött. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Sabrina Carpenter és az Espresso, amit már is indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek, nálunk szólnak változatosan, megállás nélkül. Most például egy újat választottam, Loitól, az énekesnőtől, aki minden egyes alkalommal, amikor ír egy dalt, akkor átgondolja, hogy hogyan kellene írni, de alapvetően az angol mellett szokott dönteni, az anyukája is angolul énekelt neki állítólag gyerekkorában, és azt mondja, hogy ez jön neki a legkönnyebben, nem mondja, hogy soha nem fog más nyelven dalokat írni, de egyelőre ez áll hozzá a legközelebb. Loi, most David Puentezzel, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Rendészeti program indult Kecskeméten, októberben is tartanak szülésfelkészítéseket, meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindult a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés keretében a rendőrök, a közterület felügyelők és a helyi polgárőrök közösen teljesítenek szolgálatot. Az együttműködés egyelőre kísérleti jelleggel a Hunyadi város Betlenváros Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város Erzsébet város alkotta három kiemelt mintakörzetben kezdte meg működését. A cél, hogy növelje a helyiek szubjektív biztonságérzetét és megerősítse a lakossági bizalmat, írja a közösségi oldalán a Kecskeméti Városrendészet. Kiemelik, hogy a program a megelőzésre és a közvetlen lakossági kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Októberben is folytatódik az ingyenes szülésfelkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai segítenek válaszokat találni a felmerülő kérdésekre a kismamáknak és édesapáknak, akik az újszülött ellátásról is hallhatnak előadást, és a program során megtekinthetik a szülőszobákat is. Azokat a kismamákat várják, akik már betöltötték a 28. hetet. A részvételi ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Októberben 4 alkalmat hirdettek meg, ezek mindegyikén ugyanaz a program. Az előadásokat az intézmény Skill laborjában tartják, részletek a kórház honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
2: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek 3/4-nél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek 3/4-éhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, október 3-a van a Helgák a névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, nem sokára Lena Sex és Ed Sheeran is jön, most viszont a Swedish Disco Rehab-bel szemfeltel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió

A Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 0620-311-111 a számunk, és ezt nem csak úgy kalandvágyból mondom, hanem mert itt lehet szavazni a Rádió egy top 500-ra. Idén is összeállítjuk az ország legnagyobb, legpontosabb zenei slágerlistáját, csak a Rádió egy hallgatókkal. Szóval nagyon várjuk a véleményeket, hogy tényleg a legtutibb lista megint összejön, és szerintem össze is fog, de ehhez szavazni kell, akár most is jöhet egy voks. Én pedig hozom a tippeket, meg hát egyben az igazi mai slágereket. Medúza, Good Boys, Piece of Your Heart, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hétvége úgy tűnik, hogy egész kellemes lesz, és nagyjából olyan, mint a hét eddigi része, a 24 fok simán kipörög a mai napon is napos idő mellett. Kashmir Wild Ride a hírek után, ezt indítom. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak, megállás nélkül változatosan. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig a konténerhez továbbra is lehet keresni, még lehet nyerni, ha eddig nem sikerült megszerezni. De már csak jövő héten péntekig, mert akkor valaki ki fogja nyitni, és visz mindent belőle, az autót, az utazást, a szerszámgépeket, a konyhai felszereléseket, a tévét is még sorolhatnám. Szóval játszunk, figyeljünk, csörögjünk időben, és piff egy rádió eszlogen, és már megy is a kulcs. Én pedig Regál Lili közben az aktuális igazimban is lágerel a Hill, mivel ezt indítom.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hill Me, fogadj!

rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ünnepel a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió, megnyitja kapuit a Bácsvíz ZRT, zajlik az országos tájház találkozó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Programsorozattal ünnepi fennállásának 55. évfordulóját a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. A nyitó eseményt a Népmese napján tartották az Otthon moziban, ezt követően az őszi szünetben folytatódnak a programok. Október 26-a és 30-a között a szervezők számos animációs alkotás levetítésével, közönségtalálkozókkal és kiállítással is készülnek. Az érdeklődők megtekinthetik a műhely korai éveit bemutató Brigádnapló című dokumentációs kiállítást, amely a stúdió egykori munkatársainak grafikáin keresztül örökíti meg az intézmény történetét. A rendezvény helyszíne emellett egy óriás színezőben is várják a látogatókat a közös alkotás jegyében. Már lehet regisztrálni az erőművek éjszakája idei programjaira. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A Bácsvíz ZRT is várja az érdeklődőket Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központban. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányítóközpont és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, további részletek az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
1: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép reggelt, nagyon jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egy dolog biztos a reggeli kávézás mellé. Itt aztán nem lesz felesleges duma. Hozom az igazi mai slágereket, és tényleg a legjobbakat válogatom. Egy kis lendület mindjárt szemfeltől, előtte viszont szépen lassan hangolódunk erre. Los Frequencies-zel a Bastille-kezés Head Down, amit indítok. I was

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az ajándékoknak igenis van jelentősége, különösen gyerekkorban. Itt van például Alex Warren, aki 5 évesen kapta édesapjától az első gitárját, részben azért is, hogy egy picit a zenélésre ösztönözze ezzel. Hát, elég jól ment. 2021-ben már az első albumát adta ki, ez pedig már a sokadik világslágere. A legújabb, az igazi mai slágerek között Alex Warrentől a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jubileumot ünnepel a Kecskeméti Színház, ismét útonak kormányablakbuszok, még tart a nemzetközi sürgősségi napok esemény. Demeter Dia vagyok. Jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A teátrum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az ünnepi alkalom kapcsán színház történeti kiállítás nyílt az intézményben 130 év táblatából címmel. A teátrum archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek is láthatók. Holnap rendhagyó színház látogatásokat szerveznek, az érdeklődők a színház épület történetét és kulisszatitkait ismerhetik meg. Este a Kelemen László Kamara Színházban pedig pódiumbeszélgetést tartanak a teátrum örökös tagjaival. A jubileumi programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ismét úton a mobilizált kormányablakok. Október 5-e és 9-e között a János-Halmai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy tápregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A mai nappal megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében, köztük Bács-Kiskunban zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A korlátozás megyében Bács-Almás, Baja, János-Halma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokat érinti. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár a konferencia főszervezője.
2: A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és van még egy nagyon pici idő, hogy mindenki szerezze magának egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de tényleg nem sok, mert hogy jövő héten pénteken már kinyitjuk a konténert, és hát addig van lehetőség gyűjteni adásban, meg ugye pénteken a helyszínen is, de én nem várnék az utolsó pillanatra. Mindenki figyeljen, hogy mikor indul a következő játék. Az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexha folytatás, a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazás pedig folytatódik. Még várjuk a tippeket, véleményeket, melyik az ország legnagyobb kedvence, és melyik az ország összességében 500 legnagyobb kedvence. Ezt gyűjtjük össze most közösen. 0620 311 111. Accent folytatja.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal az énekesnővel indítom, aki éppen világkörüli turnét csinál, most épp Madridban. A ma esti fellépését pedig az egyik nagy streaming szolgáltató élőben is fogja közvetíteni este 3-4-9-től. Én meg pár perc múlva hozom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldség és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Rendészeti program indult Kecskeméten, októberben is tartanak szülésfelkészítéseket, meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindult a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés keretében a rendőrök, a közterület felügyelők és a helyi polgárőrök közösen teljesítenek szolgálatot. Az együttműködés egyelőre kísérleti jelleggel a Hunyadi város, Betlenváros, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város alkotta három kiemelt mintakörzetben kezdte meg működését. A cél, hogy növelje a helyiek szubjektív biztonságérzetét és megerősítse a lakossági bizalmat, írja a közösségi oldalán a Kecskeméti Városrendészet. Kiemelik, hogy a program a megelőzésre és a közvetlen lakossági kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Októberben is folytatódik az ingyenes szülésfelkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai segítenek válaszokat találni a felmerülő kérdésekre a kismamáknak és édesapáknak, akik az újszülött ellátásról is hallhatnak előadást, és a program során megtekinthetik a szülőszobákat is. Azokat a kismamákat várják, akik már betöltötték a 28. hetet. A részvételi ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Októberben 4 alkalmat hirdettek meg, ezek mindegyikén ugyanaz a program. Az előadásokat az intézmény Skill laborjában tartják, részletek a kórház honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
1: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nyolctól jönnek Balázsék, jövő héten pedig természetesen ők is ott lesznek reggel a konténer nyitásnál, sőt, még tőlük is lehet kulcsokat nyerni a helyszínen, de addig is kell ezeket gyűjteni, mert hogy folyamatosan lesznek játékok itt a Rádió egyen, valaki pedig jövő héten a teljes konténer tartalmát megnyeri, addig viszont megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, nem állunk meg, nem dumálunk, Alex Kencsit indítom, ez a Bambolé tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom a legújabbat Loitól, akinek két nagy álma van, és ebből az egyik már teljesült, hogy találkozhasson Adele-lel, a nagy gyerekkori példaképével, és az már csak hab volt a tortán, hogy ugyanezen az estén még James Arthurral is összefutott. A másik nagy cél pedig, hogy egyszer felléphessen a Madison Square Gardenben, hát szerintem e felé is jó úton halad. A legújabb igazi mai sláger Loitól a Golden Summer, ezt indítom a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz, akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
3: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
4: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
3: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
4: Részletek
3: plazmacenter.hu.
5: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban.
4: Kávégépbolt.
5: Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet.
4: www.kvgbolt.hu.
6: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemi.
7: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
8: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
9: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
8: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
10: Felejtsd el a stresszelést!
11: A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
12: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményaréna.hu.
13: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
14: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ünnepel a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió, megnyitja kapuit a Bács Víz ZRT, zajlik az országos tájház találkozó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Programsorozattal ünnepi fennállásának 55. évfordulóját a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. A nyitó eseményt a Népmese napján tartották az Otthon moziban, ezt követően az őszi szünetben folytatódnak a programok. Október 26-a és 30-a között a szervezők számos animációs alkotás levetítésével, közönségtalálkozókkal és kiállítással is készülnek. Az érdeklődők megtekinthetik a műhely korai éveit bemutató Brigádnapló című dokumentációs kiállítást, amely a stúdió egykori munkatársainak grafikáin keresztül örökíti meg az intézmény történetét. A rendezvény helyszíne emellett egy óriás színezővel is várják a látogatókat a közös alkotás jegyében. Már lehet regisztrálni az erőművek éjszakája idei programjaira. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A Bács Víz ZRT is várja az érdeklődőket Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központban. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, további részletek az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának, az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
2: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Taylor Swift, aki a hétvégén megnyerte az év videója díjat az MTV VMA gálán, és ezzel már a 31. díját zsebelte be, amivel abszolút csúcstartó. Azt, hogy a Fate of Ophelia kapta, ennél viszont újabb az Opelite, én most ezt indítom a Rádió 1-en.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Viszont továbbra is várjuk a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra, melyik a legnagyobb kedvencünk, SMS-ben, telefonon, Viberen, vagy akár bármelyik social felületünkön is el lehet küldeni, és persze folytatódik még a kulcsvadászat is, jövő héten pedig kinyitja valaki a Rádió 1 konténert, addig pedig szólnak az igazi mai slágerek, köztük Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemé.
12: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
15: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
16: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
17: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
18: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
19: Kedvezmények, újdonságok, ősz, Alföld áruház. Szombatig 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre, ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Lakástextilosztályunkon 30%-os függönyvásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
20: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
21: Jubileumot ünnepel a Kecskeméti Színház, ismét úton a kormányablakbuszok, még tart a Nemzetközi Sürgősségi Napok esemény. Demeter Dia vagyok. Jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A teátrum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az ünnepi alkalom kapcsán színház történeti kiállítás nyílt az intézményben 130 év távlatából címmel. A teátrum archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek is láthatók. Holnap rendhagyó színház látogatásokat szerveznek, az érdeklődők a színház épület történetét és kulisszatitkait ismerhetik meg. Este a Kelemen László Kamara Színházban pedig pódiumbeszélgetést tartanak a teátrum örökös tagjaival. A jubileumi programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ismét úton a mobilizált kormányablakok. Október 5-e és 9-e között a Jánoshalmai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy táprregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A mai nappal megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében, köztük Bács-Kiskunban zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NÉBIH. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A korlátozás megyében Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokat érinti. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár a konferencia főszervezője.
22: A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
21: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
24: Kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
25: Ez könnyű.
24: És kiderült, na, na, hogy...
26: Na, találgassunk, ne árulj
24: el. Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy... A párok 69, vagyis majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedhetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a problémaforrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
3: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtés szezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
24: A hány fokos termosztát.
3: A hány fokos term, ez nem.
24: Ezt viszitek
4: minden évben. Keringés gondolom.
3: Meg így, ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
4: Igen,
3: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
24: Hát mert ott megdolgozik a menopauza.
3: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni, ting,
24: neki melege van.
3: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
24: 17.
3: van? 19. Én megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
4: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
3: Nem, nekem.
24: De ő fázik, hát nincs már keringése.
3: Nekem nincs.
24: Ez egy látóhányos, mennyire érszükületes.
3: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
4: Értem.
3: Na, nálad mi?
4: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
24: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
4: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
3: Szennyesből vagy tisztából?
4: Van egy tiszt, és egy szennyes.
3: Ugye, hogy
4: mert az vagy a ponton, hogy elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
3: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
4: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
24: Ürendmániás?
4: Hát van egy kis OCD.
24: Van egy kis zavar a spektrumon.
4: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltév a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindennek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
24: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
3: A gyereknevelés
4: az nagyon fontos.
24: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a
4: hatalmi szex.
24: Hatalmi szex, hatalmi rend.
4: Rendes szex. Szex egyensúly.
24: Pénzért szex, szexért pénz.
4: A hatalmas rend.
24: Szex közben. Igen. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
3: Vagy akarsz.
24: A termosztát kérdést.
3: Nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
24: Tehát ezek ilyen mini harcok.
3: Hát elveszíted mindenedet, ha
4: nem,
3: már ezeket
4: nem, szerintem nem
3: is...
4: ez van. Nem, szerintem
3: akkor
4: az
3: miért,
4: van,
3: miért
4: hogy az egész életed arról szól, hogy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni, de hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
3: Na de, és miért nem? Pont azzal, akit elméletileg szeretsz.
4: Mert itt otthon érzem
3: szeretsz.
4: Magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, de akkor itt el tudom.
3: És akkor mi fogadjuk
4: magam.
3: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és kerülgetni kell egy csomolungmát kell a nappaliba kerülgetni.
4: Nem, ezt Péter már megoldotta egy nagyon-nagyon bántó módon különben.
3: Fölégette.
4: Egy ikás doboz belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
24: Levitte a ruhát a raktárba.
4: Igen.
24: Kiválogatott?
4: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
3: Egy kupac, egy halmaz.
4: És azt belerakta egy nagy ikás dobozba, vannak konténerben, levitt, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építettem a jó kupacot.
24: Hát, olyan vagy, mint ilyen termeszhangja. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltattak, igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
3: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy góc pont.
24: De szerintem ez biológia.
3: Persze, tehát vannak fázósok, a biológia.
24: Igen, a nők az inkább fázósak.
3: Akinek... De most itt én vagyok a fázós.
24: Tehát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked, te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen. És a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
3: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom. Én úgy szeretek.
4: Hát ez
3: és
4: önmagában egy trauma.
24: Ez önmagában egy vizuális sértés.
3: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én... Hogy de én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
24: 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerem vagy ne? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi, aha. A, viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
4: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll, vagy áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
24: Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán, sose lesz jobb, puszi Adli. Jó, másfél igen. Éve vannak együtt.
4: Ebbe
24: és már...
4: is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát ha ez a gyerek engem...
3: Te tökre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
4: De
3: nem?
4: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
3: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú lenni.
4: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
3: Lehet akkor így Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
4: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igazán, és közben a kocsit, gyere majd meg.
3: A legjobb, amit tehetsz.
24: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis nyami-nyami.
4: Igen, Péter, így lesz a gyermek.
24: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
4: Így nem viselkedett az apádnak, na gyere, menjünk le a kocsim.
24: Ott vannak a rejtett tartalékok.
4: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
24: Te kigazad van, na persze. Jaj, rövid az élet, ahhoz, hogy szigorúak legyünk. Igen.
4: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
24: És nagyon érzik.
4: Nagyon érzik.
24: És nagyon érzik.
4: Igen.
24: És nagyon tudják, igen.
3: Egény Péter, de tényleg.
24: Nem lehet könnyű neki, igen.
4: Istenem.
24: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
3: De azt általában nem csinálod meg.
24: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
3: Nem rögtön.
24: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
3: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen habcsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
4: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
24: Igen.
4: Tehát, hogy addig már van egy elvárás.
24: Mindegy, igen.
4: Igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
24: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
3: Így panaszkodni.
24: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
4: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudom, ilyen 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott? Egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
24: Úristen, de jó.
4: És hogy az volt ennek egy romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
3: Az elsőre?
24: Persze, ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülni, és volt az elén, megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat, meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon-nagyon-nagyon őszintén. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
3: nem kell rá fél évente emlékeztetni.
24: Ez a mondat másik fele. Igen, igen, igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye? Igen. Ilyenek lennénk?
3: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
24: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azon nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
4: Ez kemény. Ez kemény, de amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
24: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
3: Hát előre, előre, hogyha majd lesz, akkor min veszek.
4: Ja, ez a legrosszabb.
3: A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
24: a pénzköltés.
3: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
4: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
3: Hát egyikünk se.
24: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
3: Nem, nálunk így megy.
24: Te keresed.
3: Keresi ő is, csak nem találja.
24: Keresi, keresi. Az Istenek nem találja meg. Hát akkor addig viszont érted. Hát hadd szóljon. Jó, csinálja. Így az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
4: Na figyelj, igen, az...
24: Ez a típus...
4: Az nagyon... Az, figyelj, ez méteg.
24: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldása van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
4: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
24: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk. Kés belépő papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
3: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
24: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, mibe vannak emberek, úristen. Azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
4: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
24: Gyere.
4: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
24: Igen.
4: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgy a papucsot, mert egy fűben járó mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
3: És a kettő közül van egy átvezető papucs?
4: Nincs több papucs.
3: Tehát várjál.
4: Csak ki van, taktikai papucs van.
3: A fűben.
4: Taktikai papucs. Igen,
24: a fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
4: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszárad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
24: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
4: Nem lehetséges, nem valaki lehetséges.
3: Abba belehal.
24: Vagy belehal, vagy átneveljük.
4: Ezek szenzoros problémák szerintem.
24: Ez szenzor, persze, abszolút.
4: Igen,
24: abszolút.
4: A vizes fűből, azért, igen.
24: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép ott. A füves papucsra.
3: Nem, füves papucs nincs. Vagy mezitláb. Igen.
4: Tehát csak a csempén megy papucsban.
24: Atya úristen!
4: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
24: Jézus atya úristen! Érted?
4: Na.
3: Egy átvezető szállodó
24: kemény...
3: papucs.
24: Én ne legyek kemény, érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
4: Azt, na, hát
24: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
4: Én nem tudom.
3: Szerintem
24: ha teljesen őszintén megmondjuk, ugye, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
4: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
24: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni, míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával, mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen. Szájt a passz.
4: Legedögöljön meg akkor.
3: Nem,
4: hát
3: most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
24: Nem halsz bele.
3: Szájtapazva.
24: Ragazd le a szádat.
3: Igen.
24: Nem fulladsz meg.
3: De megfulladt.
4: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de akkor meg fel kell ébredjél, nem?
24: Jó, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll, tehát azért egy hülye meghalt.
3: Nem egy.
24: Százak haltak meg, ugye?
3: Ezrek!
4: Egy falu nem ébred fel reggel.
24: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz, hidd el, hogy jó a szájtapasz.
4: De te horkolsz, Balázs?
3: Már nem, már szájtopa szabad.
4: Már nem, már halott.
24: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
4: Figyelj, ismerünk téged, Bárzsus, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen
24: pillanatban
4: hol
24: ide teszek közül? Egyet meg a lyukamra is.
4: Seki sebe.
24: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, értem, hogy én Michelin-baba.
3: És ahogy leveszi, akkor...
4: Minden nap megeszik negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
24: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted? Figyelj,
4: túlnyomás azért az van.
24: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
4: Ja, Istenem, Benni, engedd le apádat!
24: Szúrd meg később, szúrd meg egy villával. Igen, tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
3: Esik, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
24: Mit tudnak azok az alvásról?
3: Nem kóklerek, három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
24: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Hagyjad már.
4: Belehánysz a szádba, és nem tudod
24: azért. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
3: Itt írja.
24: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
3: A refluxos, tessék.
24: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt, egészséges ember, vagy csak horkolsz.
3: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után sem szabad.
24: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
4: Még egykor leszik,
3: most allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!

0: Miskolcsi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával.
2: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Rendészeti program indult Kecskeméten, októberben is tartanak szülésfelkészítéseket, meghosszabbították a légimentők országos víradó akcióját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindult a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés keretében a rendőrök, a közterület felügyelők és a helyi polgárőrök közösen teljesítenek szolgálatot. Az együttműködés egyelőre kísérleti jelleggel a Hunyadi város Betlenváros Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város Erzsébet város alkotta három kiemelt mintakörzetben kezdte meg működését. A cél, hogy növelje a helyiek szubjektív biztonságérzetét és megerősítse a lakossági bizalmat, írja a közösségi oldalán a Kecskeméti Városrendészet. Kiemelik, hogy a program a megelőzésre és a közvetlen lakossági kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Októberben is folytatódik az ingyenes szülésfelkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és újszülött részleg munkatársai segítenek válaszokat találni a felmerülő kérdésekre a kismamáknak és édesapáknak, akik az újszülött ellátásról is hallhatnak előadást, és a program során megtekinthetik a szülőszobákat is. Azokat a kismamákat várják, akik már betöltötték a 28. hetet. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Októberben 4 alkalmat hirdettek meg, ezek mindegyikén ugyanaz a program. Az előadásokat az intézmény Skill laborjában tartják, részletek a kórház honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
1: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli

0: Mi történik? Tibivel ezer éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunkbéliekkel.
1: Mert nem jó sportágat választ.
0: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered javát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
2: És sportolt bármit.
0: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtér, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett. És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
1: hoppá!
0: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió kettős ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
2: Lépuskával vagy légpisztollyal?
0: Hát ez mindjárt elmondja.
1: Nagy kaliberű pisztoly.
0: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván százfajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
2: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
0: Én szerintem ne.
2: Állsz a 10 méter végén, de hogy
0: becsukod, levaragasztva a félszemed, állsz,
2: így,
0: és...
2: Igen.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
1: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
0: A nyomorú, hogy kimész egy ilyen pályára,
1: azért meg...
0: Persze, egy két porz, egy őzik-e.
1: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
0: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stresszt meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
1: Hát gratula.
2: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
0: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben?
2: Aha, igen.
0: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni minél többször.
2: Igen.
0: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
2: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
0: Akkor már, te csináltál ilyet?
2: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
0: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert úgy itt van velünk Tibi!
3: Tibi!
0: Ezer éve! Volt, te jó is! Ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus. Komolyan.
4: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem kívülbe beszéltünk.
0: Igen, siva kettő.
2: Hívogatod a babalit, csak nem veszik fel neked a telefon.
0: Igen, igen. Na! Mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az, azt érzünk, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika, hát ezek nem sokat mond, mit csináltál?
4: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
0: Hát azért ehhez is egy kicsit.
4: Döbbenetes volt, tehát a döglött nyugaton, a nyomorult őzön állt, a fekve, ülve,
0: minden gyerekek,
4: volt. Iszonyatosan képbe vagytok, tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág, ez a Steel Challenge szakág, itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők, itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és ötször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy felkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
0: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
4: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, van, ahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, fejvel szántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
0: És akkor mész a következő pályára?
4: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagykaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes. Ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, Manhattan utcáin melbe lőnek.
0: Tehát, akkor hogy ez

0: Akkor valami kezdelőre. És ez 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
1: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de ugye az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor ott lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Akkor elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és én folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem így előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
0: Ne csináld, hát
2: most
0: ez nagyon...
2: Neki.
0: Igen, most én nára úgy, hát. Engedj fel a dobogóra, bocsánat, fölképp kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
1: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tudták.
0: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
1: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi John Wick, nem kell.
0: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
3: Tudod csinálni.
2: Ez már ilyen
1: az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
2: Kapuzárás?
1: Már rég.
0: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
1: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelebb, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőjelezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt, úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát hogy...
0: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírt Kaszatibi CD-vel azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, hagyjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
1: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
0: Igen.
4: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
1: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de ahogy bemondtad, összeugrott a gyomrom.
4: Bocs.
1: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád, Feri, neked nem menne.
4: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lőnélek le először.
1: Szerintem Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
0: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
1: nem
0: most meg már
1: eljött
0: az akkor, hogy...
1: A kezében.
0: Tessék?
1: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
0: Igen, tehát, igen. Nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, hát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly. És mondom, láttam az arcukat, hát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykéim.
1: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
0: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
1: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
0: Na.
2: A gyerek megismer még.
0: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít, hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, ha az. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
1: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el az a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
0: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
1: De? De rohadék vagy.
0: Na most itt halazítsa, most egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk. Kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt. De azért figyelj, Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ezt lehet posztolni, meg ezzel lehet.
1: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és továbbra is példa képek, Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
0: Ott állnak ezek, akik született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudottál naposod.
1: Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
0: A napos oldalra születtél, ti tudod, te hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
1: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
0: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl,
1: én
0: jó?
1: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, amit tetszeni fog.
2: A kertben.
4: Be
2: lesz a célpont.
0: Egyszer, megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz
1: a
0: magadra.
1: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
0: Igen, ahogy tűnik el. Örülünk. Ciao, Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ünnepel a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió, megnyitja kapuit a Bálcsvíz ZRT, zajlik az országos tájház találkozó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Programsorozattal ünnepi fennállásának 55. évfordulóját a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. A nyitó eseményt a Népmese napján tartották az Otthon moziban, ezt követően az őszi szünetben folytatódnak a programok. Október 26-a és 30-a között a szervezők számos animációs alkotás levetítésével, közönség találkozókkal és kiállítással is készülnek. Az érdeklődők megtekinthetik a műhely korai éveit bemutató Brigádnapló című dokumentációs kiállítást, amely a stúdió egykori munkatársainak grafikáin keresztül örökíti meg az intézmény történetét. A rendezvény helyszíne emellett egy óriás színezővel is várják a látogatókat a közös alkotás jegyében. Már lehet regisztrálni az erőművek éjszakája idei programjaira. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A Bálcsvíz ZRT is várja az érdeklődőket Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központban. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíz tisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, további részletek az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
1: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubájból, valaki Németországban rendeli, szúrja, eszi, mindent csinál, peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett, peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhányan a teremben,
6: nem érdekes. Égeti a zsírt.
5: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak, klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk. Most legalábbis így elolvashatod, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
6: Mindent is. Ebben mindent a pillanatban mindent
5: igény. Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van ezer éve, csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyag csere szakértő a vendégünk. Hello!
6: Jó reggelt kívánunk!
5: Hello Helga, jó reggelt, ciao!
6: Jó reggelt!
5: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titó, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan, ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néznek ki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
6: Ez egy régi új
7: terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek beidomulni a te szabályozási rendszeredbe. Ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik. Tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
5: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
7: A saját képességeidet erősíti fel.
5: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid. Tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
7: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
5: Igen.
7: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a szám a lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
5: És ez a peptid.
7: És ez a peptid.
5: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor van. Ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkcionálisan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
7: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vad a listán van.
5: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
6: És
5: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltott.
6: Sőt, hát volt legális egy ideig.
5: Volt legális, és betiltották.
7: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriában lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális
5: működik.
7: Engedélyt kapjon.
5: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
7: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
5: Jaj, kevés a szám.
7: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
5: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
7: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempic,
5: a fogyás. Az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
7: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulin érzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagytengelyen működő szabályozó vegyületek.
5: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
7: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
5: Megőrülök.
7: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zódádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
5: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok?
7: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségekről.
5: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek. Itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
7: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
5: Na, ez jó.
7: Sejtettem.
5: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
7: Magyarországon sehonnan.
5: Ne?
7: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem
5: jó,
7: tudjuk...
5: Jó, egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kicsi kockázatot.
7: Nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
5: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
7: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
5: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem tudod, honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
7: És én azt gondolom, itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
5: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit. Hát látjátok, itt
7: sem
5: a
7: jó.
5: Próbáltam megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
7: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe zárva.
8: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha nagyobb izmot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
7: Igen.
8: Ezeket... Nem 6, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy
7: kimondtad a varázs.
5: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
7: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
5: Nem is kérdezik, hogy lassan doktorálok, gyerek.
7: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
8: Mert szurkálják?
7: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
8: Hát bocsánat, hogy közbevágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
5: Akkor az Az eleve felejtő.
7: Azt gondolom, hogy igen, mert hogyha ha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
5: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
7: Nem.
5: Sehol. Tehát egyelőre ez sehol a világon.
7: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
8: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
7: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
5: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alufsizsakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
7: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
5: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál. Mert abban neki nincs biznisz. Tehát fegyver, gyógyszer legalább ugyanakkor a dollárbevétel, hát, tehát miről nem beszélünk, nagyon. Nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
7: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva, és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
5: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
7: Jó, tehát,
5: hogy nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyom a szervezet, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá, de a Covid egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
7: nekem most ez a meglátásom.
5: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, volt. Van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják, de oltás az van a hűtőbe, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
7: Abszolút.
5: Na, de most hát figyelj... azért csak belgyógyász vagy.
8: Csak azért
5: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ez hogy van ez? Tehát tényleg, arra ott volt, egy fél év alatt beoltottak minket.
7: Itt szemléletváltás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk. Mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekeit szolgálni.
5: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
7: Így van. Tehát saját
5: mert
7: magad...
5: hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
7: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
5: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem tudjuk, de nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát! Néztek ki 3 hónapig, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy, akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezdett szedni félből 4 kiló izom rád épül.
7: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
5: Ahogy
7: más az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát ne, a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek kell...
5: Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. Teremben már szaunázik.
8: Tehát az egészséges életmódot meg a jó szokásokat ez sem helyettesíti vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként normálisan működnek.
7: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
8: Hát az Ozempik az ilyen?
7: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
6: Akkor mi
5: a mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napig, milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. Lefogyott 40 kilót 2 hónap alatt, igen. Ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk bennetek egy gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Hága, hogy látod? Hát most az, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
7: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
5: Tehát a funkcionalitás. Igen. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változása, ha nem beindítjuk az öngyógyítást, de abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
7: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
5: jól éljenek, olcsóbban.
7: Nem akarok ilyen nagy szavakat, meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
8: Belgyógyászként, szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk?
5: Ezeket
8: magunkat?
5: Tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
7: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egyfajta genetikai programot, de hogy az majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, meg egészségesek lesznek az emberek.
5: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel. ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz, netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne.
4: És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jubileumot ünnepel a Kecskeméti Színház, ismét úton a kormányablakbuszok, még tart a nemzetközi sürgősségi napok esemény. Demeter Dia vagyok. Jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A teátrum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az ünnepi alkalom kapcsán színház történeti kiállítás nyílt az intézményben 130 év táblatából címmel. A teátrum archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek is láthatók. Holnap rendhagyó színház látogatásokat szerveznek, az érdeklődők a színház épület történetét és kulisszatitkait ismerhetik meg. Este a Kelemen László Kamara Színházban pedig pódiumbeszélgetést tartanak a teátrum örökös tagjaival. A jubileumi programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ismét úton a mobilizált kormányablakok. Október 5-e és 9-e között a János-Halmai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy tápregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A mai nappal megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében, köztük Bács-Kiskunban zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NÉBIH. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A korlátozás megyében Bács-Almás, Baja, János-Halma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokat érinti. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár a konferencia főszervezője.
2: A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Hogy ez minden évben megtörténik, a Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet, nem néznek mást, nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit, csak hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Szám... Na mit szólt? Hol van Budapest? Mit gondoltak?
1: Hát ez az.
0: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
1: Sehol.
0: Sehol, az első tízben nem vagyunk benne.
1: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk.
0: Szerintem,
2: mert az, az nem rossz ember, aki pornót néz.
1: Nem. Azon...
2: Ne állíts
0: nem is biztos, hogy pornó, csak szex.
2: Ja,
0: tehát
2: csak
0: az még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbbe, hogy szex. És meglepő az eredmény, mert hogy Budapest az első tízben nincs benne.
1: Megyeszékhelyek vannak?
0: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. Ne. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik, és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
1: Mit? Hát

0: 8 után.
1: Hát ha van még.
2: Valószínűleg szerintem ez
0: nincs,
2: van.
0: Nincs,
2: tehát minden bezárt. A fiatalok elköltöztek, és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó, ez a nevük.
0: Na.
2: És Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
0: És ez együtt, együtt jár egy népességszaporulat növekedéssel?
2: Nincs.
1: Nem
2: kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
1: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
0: Há, hogy nem?
1: Hát nem a...
2: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
1: Ugye, ha beérted, ha
2: nem ütöd be így, hogy szex, bárhogy beütöd be, így már nem
1: behozod a P betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen, vagy az akármilyen oldalt.
2: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsi kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a Vadász panzió előtt.
0: Okay.
2: Ott vannak 305-en.
0: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
2: Igen.
0: És sok szántóföldje.
2: Oké, okay, ettől még alapján, igen. Megelőzte Mándot 272 fővel, és odavágott Regőinek, ahol 975-en vannak. Érted? Tehát azt gondolnád, hogy Budapestet ütik, Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye, Székhely, vagy nagyváros.
1: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedett lassan itt a tér.
2: Semmit nem tudsz csinálni.
1: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
2: Na, mert ott lakik, írja valaki. Lehet, abból 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
1: Ráadásul, ha beütöd a szex szót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
2: Béna dolgok. Igen.
0: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
1: Ki jön a szex vajon mi? Hát, na.
2: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha szexre még a szex vajon mit adják. Igen.
0: Nemes Rádón jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
2: Na, ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főből egy fő hozzá ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármesterről, itt van velünk a Polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
3: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Segíthetek.
2: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
3: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
1: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
3: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
0: Van-e valaki, aki gyanús?
2: Igen, kire gyanakszol?
3: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egymód vala.
2: Igen.
3: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
2: Igen, a korábbi győztes Kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első 10-ből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
0: Nem, lekapcsolták az internetet.
2: Lekapcsolták az internetet. Igen. Aztán ugye az ezüstérmes, a 272 számlakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
0: Gratulálunk!
3: Köszönjük szépen elsősorban, viszont a visszatérve a kattogást én nem hallom, és így sincs nálunk jegérkattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárban akad be. Igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem, igen. Tehát nem itt van a
2: forráspont. A Mari néni lesz az, ott lesz a Mari néni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
3: Hát a faluban mi azért egy kicsit úgymond visszahúzottabb vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikak lettünk. Sokan mondják is, hogy majd az idén Tesznek róla, igen, tesznek róla, hogy igen, tehát sűrűbben nyomják azt a kereső gombot, illetve az internetet, hogy az elsők legyünk, hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
2: Hogy sikerült.
0: Lecseréltétek-e már esetleg a Nemes Rádói címert, valami más?

0: másra? Van-e már nem,
1: nem cseréltük le, és nincs is szándékunkban, nekünk nagyon jó megfelelés.
2: Figyelj, mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítek, hogy néz ki Nemes Rádó? Milyen idős emberek vannak ott?
1: Hát idősek vannak, de túlnyomóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak vagyunk, úgyhogy Isten igazából mi fiatalodunk.
0: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemes Rádón, vagy mi nincs Nemes Rádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szexszóra?
1: Ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor erejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
3: szóval
1: most egyre többen...
3: Igen. Van-e ilyen internet a faluban?
1: Hát ilyen internetünk természetesen van.
2: Ingyen van a net?
1: Sőt, ugye 5G-nk is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
0: Nekem az 1G is elég lenne.
1: Így van.
2: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
0: A falosszobor.
2: Fölállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már Mánd, vagy Oszkó, vagy Cigán, vagy Csertő megnyeri, akkor meg átvisszük oda.
0: Egy vándorkupát, így körbeadjuk.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt a ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez régen nálunk, erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éven megemlékezünk, onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan
0: na de
1: tovább
0: most
1: adjuk minden éven.
0: Teljesen őszintén, te javítottad a statisztikát? Te is rákerestél?
1: Én nem. Nekem nincs
0: tetszik. Itt az ideje, gyonyát.
3: Bárkit megkérdezel, azt mondja, hogy nem.
2: Igen, mindenki nem.
1: Persze, hát itt senki nem keres rá arra a szóra. Tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
2: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papírzsebkendők, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek? Nem is tudjuk, hogy mi történik, mondta a kisboltban a tünde, vagy képzelt polgi.
1: Tudjuk. Tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem a boltos, viszont azt mondta, hogy a babaló ez elfogyott tőlük, tehát is az
2: elég az... Tényleg? Ne csináld! Komolyan!
1: De hogy is!
2: Zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
3: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
1: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg... jelentkező, szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
0: specializálódjatok, hát legyetek akkor egy ilyen tantra központ. És akkor a mindenféle...
2: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
1: Igen.
2: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexszárcót akarja beütni 3 éve, csak a hülye nem tudja.
1: Nem tudja leírni.
2: Igen, hülye nem tud tovább jutni 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk. Tényleg?
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemes Rádó, a mi szívünk Nemes Rádóval együtt dobban. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
1: Mi is büszkék vagyunk magunkra, nem csak erre, hanem más, tehát az egész település nagyon-nagyon szép, és szeretnénk, hogyha egyszer ellátogatnátok ténylegesen, és körbenéznétek, megnéznétek, hogy mi is, honnan ered ez az egész.
2: Jól van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
1: Köszönjük szépen, sziasztok, üdvözlöm
2: továbbra, és azt hello.
4: Na, ennyi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tart.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
3: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
6: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
9: Építőanyagait bízd csak ránk.
10: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
9: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
10: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 gong. Ismered azt a szombat délelőtti pillanatot, amikor 10 óra körül megállsz egy másodpercre a fűnyíróval a kertben, vagy egy kicsit átrendezed a szatyrokat a kezedben a piacon a lángosos sorban állva. Ránézel az órádra, és elvigyorodsz. Na, a délelőtti hajtás java megvan, innentől már tényleg a hétvége jön. És valóban, 8 perccel múlt 10 óra. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a piacon, az M5-ösön, vagy bárhol a kistérségben, ahol most velünk tartasz. Kormos Zsolt vagyok, és már indul is a szombati 6 órás maraton, itt a Rádió 1 gongon. Október 3-a van, úgyhogy ha van Helga nevű ismerősöd, kollégád vagy párod, most nyúlj a telefonért. A név skandináv eredetű, és azt jelenti, hogy egészséges, boldog, megszentelt. Boldog névnapot kívánunk nekik, és persze hatalmas pacsi jár a mai szülinaposoknak. Gwen Stefani például ma fújja el a gyertyákat, és a focipályák koronázatlan királya, Zlatan Ibrahimovics valószínűleg ma úgy gondolja, hogy a saját születésnapja hivatalos munkaszüneti nap Svédországban. De tudod, mi történt még ezen a napon? 1899-ben szabadalmaztatta J.S. Thurman az első motoros porszívót. Szóval, ha ma délelőtt búgnálatok a gép a nappaliban, legalább tudod, kinek köszönheted. És ha már szombat, elindítjuk a hétvége legmenőbb zenei akcióját. Keressük az óra csillagát. A te feladatod pofon egyszerű. Figyeled a dalokat, és amikor meghallod a megjelölt dalt, megjegyzed az előadó nevét vagy a dal címét. Utána már küldheted is SMS-ben vagy Viberen a nyerni szeretnék üzenetet, és ha visszahívlak, elmondod nekem, melyik dalt hallottad. A jutalmad egy családi belépő a csodálatos Ópusztaszeri csillagösvény élményparkba. Ráadásul ezen a hétvégén minden órában egy ilyen családi belépő talál gazdára. A folytatásban nem sokára érkeznek a netpercek, egy döbbenetes számot fogunk közelebbről megvizsgálni. Csaknem 6 milliárdan vagyunk fent az interneten. Erről szólnak a mai netpercek, a folytatásban pedig Rehab, Inna és Sash felvétele indul a Rock My Body.

0: 11 előtt 12 perccel a Rádió 1 Gong net percei következnek. Gondolkoztál-e már azon a piacon állva, vagy a kocsiban ülve, hogy hányan nyomkodják éppen ebben a másodpercben a telefonjukat a világon? A szám döbbenetes, csak nem 6 milliárdan vagyunk fenn a hálón. Az ITU legutóbbi globális becslése szerint 2025-ben körülbelül 6 milliárd ember használta az internetet, vagyis a világ népességének nagyjából 3/4. Ez óriási szám, főleg ha arra gondolunk, hogy néhány évtizede az internet még kutatóintézetek és egyetemek ügye volt. Ma már munkához, tanuláshoz, bankoláshoz, hírekhez és családi kapcsolattartáshoz is alapközeg. De a statisztika másik oldala legalább ennyire fontos. Még mindig milliárdok vannak offline, vagy csak drága, lassú, bizonytalan kapcsolattal férnek hozzá. Az internet nem ugyanazt jelenti egy korlátlan optikai előfizetésen és egy előre fizetett szűk mobil csomagon. A digitális szakadék ezért nem csak igen-nem kérdés, hanem minőségi különbség is. Ebből két hétköznapi tanulság jön. Az egyik, hogy az online ügyintézésnél mindig kell érthető segítség és tartalékút, mert nem mindenki mozog magabiztosan a hálón. A másik, hogy a szolgáltatások tervezésekor nem szabad csak a gyors telefonon, jó nyelvtudással, friss böngészővel rendelkező felhasználóra gondolni. 6 milliárd ember online jelenléte siker, de felelősség is. Minél több élethelyzet költözik a netre, annál fontosabb, hogy a hozzáférés ne kiváltság, hanem használható közmű legyen. A szám mögött nem csak felhasználók vannak, hanem családok, vállalkozások, iskolák, ügyek, amelyek egyre gyakrabban online indulnak, vagy ott akadnak el. És itt kezdődik a valódi történet.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a netpercek, és amíg 6 milliárd ember a kijelzőt pörgeti, mi itt a Rádió 1 Gongon inkább kiviszünk benneteket a szabadba. Ha szeretnél a gyerekekkel együtt eltévedni Európa legnagyobb sövény útvesztőjében, akkor nagyon figyelj, következik az óra csillaga. Jegyezd meg a most következő előadó nevét, vagy a felvétel címét, és dobd át nekünk a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. A nyereményünk ezen a hétvégén minden órában egy családi belépő az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkba.
2: Sziasztok!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 2 perc múlva 10:30. Ha kinyitod az ablakot, az első, amit megérzel, az a kellemes, lágy, őszi meleg. A hőmérők egyelőre 20 fokot mutatnak, mára is garantált a szikrázó bénasszonyok nyara a térségünkben. A szél gyenge marad, délután pedig 25 fok körüli értéket mutatnak a hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ami a hétvégi folytatást illeti, vasárnap is marad ez a szinte zavartalan napsütés, 25 fokos csúcsértékkel. Hétfőn ugyan több fátyol felhő érkezik, és egy-egy zápor sem kizárt, de a 24 fokos kellemes meleg akkor is velünk marad. Egy dologra azonban figyelj, ha korán indulsz útnak, a hajnalok már hűvösek, néhol 4 fok alá is benéz a hőmérséklet, úgyhogy az előttünk álló napokban a réteges öltözködés a titok. Egyelőre ennyit az időjárásról, és már megyünk is tovább. Érkezik Empire of the Sun és a Walking on a Dream.

Rádió egy gong, 11:08. Nézzük, mi történt a sportpályákon a tegnapi meccsdömpingen. A magyar labdarúgó válogatott hazai pályán Kerkez Milos fejes góljával 1-0-ra legyőzte Georgiát, és ezzel megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája B divíziójában. Kerkez 35. válogatott meccsén az első gólját jegyezte. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország idegenben 3-0-ra nyert Ukrajna ellen, és 7 ponttal vezeti a tabellát. A magyarok és az ukránok 4-4 ponttal állnak, míg a grúzok 1 ponttal sereghajtók. A magyar válogatott hétfőn Ukrajnával játszik, Nagyszombatban. Az A divízióban igazi rangadót rendeztek, a francia-olasz összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. Így Franciaország továbbra is veretlenül áll a csoportja élén. A tegnap esti másik találkozón Belgium sima 3-0-ás győzelmet aratott a még nyeretlen Törökország felett. Hazai vizekre evezve, a fővárosban játszott edzőmérkőzést tegnap a labdarúgó MB2-ben szereplő Kecskemét. A lilafehérek 4-1-es sikert arattak a BVSC vendégeként. Timár Krisztián vezetőedzővel ma 14 órától a Mozaik című magazinműsorunkban fogunk beszélgetni. Érdemes lesz tehát velünk tartani. A kosárlabdapályákon viszont nem alakult jól a péntek este a mieinknek. Vereséget szenvedett első hazai mérkőzésén a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét a férfi kosárlabda NB1-ben. Ivkovic Stojan együttese a Kaposvártól kapott ki 97-75-re. A bajnokság tegnapi játéknapján még egy meccset rendeztek. Ott a Honvéd 93-88-as győzelmet aratott Debrecenben. Ezek voltak a sporthírek, és ha ránk hallgattok, ebben a jó időben ti is kimozdultok egy kicsit ma délután. A folytatásban igazi mai slágerrel megyünk tovább. Érkezik Disturbed és a The Sound of Silence. Hello.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Rádió egy gong, 11 perc múlva 11 óra. Nézzük, hol kell lekapni a lábatokat a gázpedálról. Ha az M5-ös autópályán haladtok Kecskemét környékén, figyeljetek a 96-os és a 89-es kilométer között Kecskemét dél és Kunszállás térségében a Budapest felé vezető oldalon. Ott a külső és a leálló sávot is lezárták, a forgalmat a belső sávra, illetve a túloldal belső sávjára terelik. A Röszke felé tartók sávelhúzással a külső és a leálló sávot használhatják. Szerencsére a csomóponti ágak szabadok. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Ott félpályás lezárás mellett torlódás várható. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél az új körforgalom építése miatt kell araszolásra készülni a 9-es kilométernél. Vezessetek türelmesen, figyeljétek a terelőtáblákat, nem sokára megérkezik első mai játékosunk az Opusta-szeri családi belépőért. Blondissal megyünk tovább, ez a Lovers on the Dance Floor.

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén. Szilvi, szia, szia, szia!
1: Szia, szia, sziasztok!
0: Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe? Ilyen egyszerű a kérdésem.
1: Valmár volt, és éget a nap.
0: Tiéd óra nyereményünk, ami nem más, mint egy családi belépő az Ópusztaszeri csillagösvény labirintusba. Voltatok-e már ott?
1: Hú, de szuper, nem voltunk még.
0: Szerettek kirándulni?
1: Hát persze.
0: Szerinted mi a legjobb dolog egyébként a szombat délelőttben?
1: Hát úton lenni és menni a kirándulásokra.
0: Nagyon jó válasz. Két felnőtt és két gyermek részére szól a belépő. Vagytok annyian?
1: Pont annyian vagyunk. Nagy szépen köszönjük.
0: Rögtön 11 óra, rövid reklám következik, utána meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és továbbra is érdemes szorítani a telefonokat, mert ha a következő órában meghallod a megjelölt dalt, te is nyerhetsz egy csillagösvényes családi belépőt. Ed Sheerannel és az Azizammal kezdünk majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az óra csillaga a rá.

0: Az óra csillaga a rádió egy gongon. A csillagösvény labirintus ökoélménypark támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar levezöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Építőanyagait bízd csak ránk!
8: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
7: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
8: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
10: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Rendészeti program indult Kecskeméten, októberben is tartanak szülésfelkészítéseket, meghosszabbították a légimentők országos víradó akcióját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindult a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés keretében a rendőrök, a közterület felügyelők és a helyi polgárőrök közösen teljesítenek szolgálatot. Az együttműködés egyelőre kísérleti jelleggel a Hunyadi város, Betlenváros, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város alkotta három kiemelt mintakörzetben kezdte meg működését. A cél, hogy növelje a helyiek szubjektív biztonságérzetét és megerősítse a lakossági bizalmat, írja a közösségi oldalán a Kecskeméti Városrendészet. Kiemelik, hogy a program a megelőzésre és a közvetlen lakossági kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Októberben is folytatódik az ingyenes szülésfelkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és újszülött részleg munkatársai segítenek válaszokat találni a felmerülő kérdésekre a kismamáknak és édesapáknak, akik az újszülött ellátásról is hallhatnak előadást, és a program során megtekinthetik a szülőszobákat is. Azokat a kismamákat várják, akik már betöltötték a 28. hetet. A részvételi ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Októberben 4 alkalmat hirdettek meg, ezek mindegyikén ugyanaz a program. Az előadásokat az intézmény Skill laborjában tartják, részletek a kórház honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
13: mind a 7 mentő helikopterben, 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél, ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légi mentőkért.
12: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádió egy gong. Tudod-e, mi a legszebb a szombat 11 órában? Hogy ilyenkorra a nagy rohanás már lecsillapszik. A kosarak tele vannak a piacon, a lángos elfogyott, a kocsikban be van pakolva a csomagtartó, és lassan mindenki átáll arra a kényelmes, szombat délutáni üzemmódra, ahol már senki nem siet sehová. 11 perccel járunk 11 óra után. Kormos Zsolt vagyok, és ha már szombati pihenés, mit szólnál, ha a jövő hétvégén a családdal az Ópusztaszeri Csillagösvény élménypark labirintusában tévednétek el közösen? Az óra csillaga játékunkban a feladat pofon egyszerű. Csak figyelni kell az ebben az órában felcsendülő dalokat, és amelyiket megjelöltük, annak a címét és előadójának nevét jegyezd meg, utána pedig küldd el Viberen vagy SMS-ben a 0620-9414-020-as számra a nyerni szeretnék üzenetet. Ha csörög a telefonod, tulajdonképpen ezzel már nyertél. Jó rádiózást kívánok, már is megyünk tovább, Lady Gaga érkezik. Indul a varázslat, ez az Abrakadabra.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha most azon gondolkodsz a volán mögött vagy ebédkészítés közben, merre érdemes elindulni a családdal délután vagy holnap? Van néhány jó hírem. Hetény egyházán már reggel 9 óta ropognak a kerekek. Ott rendezik ugyanis a Póni 2-es fogatok és 1-es fogatok országos döntőjét. Érdemes kilátogatni a látványos versenyre. Kecskeméten a Benkó Zoltán szabadidőközpontban ma délelőtt rajtolt el az 5. Fuss, hogy lélegezz! Jótékonysági futóverseny a megyei kórház szervezésében. A kisebbekkel a Szórakaténusz játékmúzeumot célozzátok meg, ahol a Magyar Népmese napja alkalmából egésznapos, ingyenes családi programok várnak benneteket. Ha pedig csak egy kényelmes, napsütéses sétára vágysz a belvárosban, a főtéri sétányon tekintsd meg az Ablak a múltra című kiállítást, ahol Kecskemét régi arcát csodálhatod meg archív fotókon. És ha a sövényútvesztők világába vágysz, már is játszhatsz velünk. Következik az Óra Csillaga, írd meg, hogy nyerni szeretnék, és küldd el az üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A feladat azonban ezzel nem ér véget. Jegyezd meg az előadó nevét vagy a felvétel címét, és ha visszahívlak, már tiéd is egy családi belépő az Opusztaszeri csillagösvényre.
0: Most következik az a dal, mellyel eséllyel pályázhatsz a Rádió egy gong nyereményére.

most ért véget az a dal, mellyel akár nyerhetsz hétvégi játékunkban. Az óra csillaga a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, pontosan 11:30 van. Akár hetényben nézed a fogatokat, akár a főtéren sétálsz. Az időjárás továbbra is a legjobb barátod lesz. Folytatódik a szikrázó napsütés, a hőmérséklet rövidesen eléri a 25 fokot, és a légmozgás is alig észrevehető. Van egy kifejezetten jó hírem az allergiásoknak, bár a parlagfű virágpora még közepes koncentrációban jelen van a levegőben, a pollen terhelés már most folyamatosan csökken, így a kellemetlen tünetek napról napra mérséklődnek. Holnap és hétfőn is marad a kellemes 24-25 fokos őszi meleg, érdemes kihasználni a hétvégét a szabadban. Az időjárás után szokás szerint rövidesen útinformációk érkeznek. Zenélünk egy kicsit, érkezik Ray Dalton és a Blood.

Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 9414 0620. Why you buddy just can't take hints?

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong, 3:42 lesz, 3 perc múlva. Egy gyors autós érdekesség a szombati menet közben. Tudtátok, hogy egy átlagos autós élete során több mint 100 órát tölt azzal, hogy a legközelebbi parkolóhelyet vadássza az üzletek előtt, csak azért, hogy 50 méterrel kevesebbet kelljen sétálnia. Ezek után pedig nézzük, hol kell lassítanotok. Az 5-ös főúton, Kecskemét és Lajos Mizse között az M5-ös és az M44-es csomópont építése miatt van érvényben útszűkület, és 40-es sebességkorlátozás a 74-es és a 75-ös kilométernél. Ha pedig Városföld felé tartotok, a 95-ös kilométernél fakivágás és kerékpárút építés miatt szintén 40-re kell lassítanotok. Ne vadászatok sokat a parkolókra, inkább élvezzétek a napsütést, és vezessetek óvatosan. Útinformációkat SMS-ben és Viberen tudtok hozzánk eljuttatni. Száguldunk

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió 1 gong.

0: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Melindát keresem.
1: Én vagyok, szervusz Zsolt.
0: Szia, figyelted az adást, ugye?
1: Igen, figyeltem.
0: Akkor nem volt nehéz a feladat. Ki volt az előadó, mi volt a felvétel címe?
1: A Velhelőtól volt a rakpart.
0: Tökéletes, én elégedett lettem volna akkor is, ha csak az előadó nevét, vagy csak a felvétel címét mondod el, de te mind a kettőt tudtad, úgyhogy tiéd óra nyereményünk egy családi belépő az Ópusztaszeri Csillagösvény labirintusba.
1: Nagyon örülünk neki, nagyon szépen köszönjük.
0: Hányan vagytok?
1: Örülünk nagyon.
0: Mert ez négy személyre szól, úgyhogy egy kiválasztottatok, még elmehet veletek szerintem erre a kis kirándulásra.
1: Van rá tippünk, hogy kit vinnénk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, köszönjük szépen.
0: Oké, mikor ebédeltek? Kész van már az ebéd?
1: Hát még föl a leves, frankfurti levest főzünk, még föl, mert egy kicsit elcsúsztunk tegnap, és így egy kicsit későn álltunk neki, de egy fél órán belül meg lesz.
0: Így van ez, a hétvégén szerintem nem kell kapkodni, nem kell sietni sehova. Egyébként én már olyan éhes vagyok, hogy szerintem egy egész elefántot meg tudnék enni. Jó étvágyat kívánok nektek akkor fél óra múlva.
1: Nektek pedig kitartást akkor. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen.
0: A harmadik családi belépőnk valószínűleg rád vár. Indul a mai Daily Mix, a reklámok és a hírek után. Érkezik Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele, a Wonderful Life. Let go. Never give up. It's such a wonderful life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az óra csillaga.

0: Az óra csillaga a rádió egy gongon. A csillagösvény labirintus ökoélménypark támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leveszöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
7: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Ünnepel a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió, megnyitja kapuit a Bácsvíz ZRT, zajlik az országos tájház találkozó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Programsorozattal ünnepi fennállásának 55. évfordulóját a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. A nyitó eseményt a Népmese napján tartották az Otthon moziban, ezt követően az őszi szünetben folytatódnak a programok. Október 26-a és 30-a között a szervezők számos animációs alkotás levetítésével, közönségtalálkozókkal és kiállítással is készülnek. Az érdeklődők megtekinthetik a műhely korai éveit bemutató Brigádnapló című dokumentációs kiállítást, amely a stúdió egykori munkatársainak grafikáin keresztül örökíti meg az intézmény történetét. A rendezvény helyszíne emellett egy óriás színezővel is várják a látogatókat a közös alkotás jegyében. Már lehet regisztrálni az erőművek éjszakája idei programjaira. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A Bácsvíz ZRT is várja az érdeklődőket Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központban. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányítóközpont és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, további részletek az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
11: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
10: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a rádió egy gong. Elmúlt dél, akár a szombati ebéd előkészületeinél tartotok a konyhában, akár már a húslevest meritek a tányérba. Mostantól érdemes feltekerni a hangerőt. Kormos Zsolt vagyok, és már is indul a megállás nélküli Rádió egy gong déli mix. Szeretettel köszöntelek Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a radio1gong.hu oldalon. A sok zene és a kevés szöveg mellett ebben az órában is érdemes megtalálni az óra slágerét. Nem sokára forog egy felvétel, amit jó alaposan meg is jelölünk, hogy el ne tévezd. Jegyezd majd meg az előadó nevét és a felvétel címét, és már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óra nyereményünk ezen a hétvégén minden órában egy családi belépő az Ópusztaszeri csillagösvény labirintusba. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, és hasznos munkát azoknak, akik dolgoznak. A Daily Mix Maroon 5-val folytatódik. Ez a One More Night.

A Rádió egy Gong Daily Mix-e pörög, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a rádióegygong.hu oldalon. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és már is hoztunk egy érdekességet. A hétvégi családi ebéd közben kibocsátott szerotonin, vagyis a boldogsághormon szintje pontosan megegyezik azzal, mint amikor valaki megnyer például egy utazást. A jó étel és a jó társaság csodákra képes. És ha a jó ebéd mellé egy szuper hétvégi családi programot is szeretnél bepakolni, következik már is az Óra Csillaga. A most következő előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezned, és már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óra nyereményünk ezen a hétvégén minden órában egy családi belépő az Ópuszta-szeri Csillagösvény Élményparkba.

like a diamond. Rádió egy gong. Daily Mix. Shine bright like a diamond. Minden délben a Rádió egyen.

A Rádió 1 Gong déli mixében egy rövid pillantást vetünk az időjárásra. Bár klasszikus meteorológiai front nem terheli a szervezetünket, a délelőtti gyors melegedés és a 25 fokos kora őszi csúcsérték az érzékenyebbeknél keringési panaszokat vagy enyhe vérnyomás ingadozást válthat ki. A kora délutáni órákban egy kicsivel tompábbnak érezheted magad, és csökkenhet a koncentrációs képesség. A recept egyszerű, igyál egy pohárral több vizet, és használd ki a jó időt. A napfény javítja a hangulatot, és persze az is, hogy vasárnap meg hétfőn is marad a kellemes 24-25 fokos napos idő. Rövidesen jönnek az útinfók, pörög a Daily Mix, érkezik David Guetta és az I Don't Wanna Wait.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy gong. Daily Mix. Minden délben a Rádió Egyen.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong. A Daily Mix kellős közepén egy gyors autós megfigyelés. Kutatások szerint a sofőrök több mint 60%-a tudatalatt pont a rádióban szóló zene ritmusára indexel, vagy tartja a tempót. Lássuk tehát, hol érdemes visszakapcsolni egy fokozatot. Ha az M5-ösön autóztok, Kecskemét dél és Kunszállás között, a Budapest felé vezető oldalon, sávelhúzásokra és terelésekre készüljetek, a 89-es és a 96-os kilométer között. A külső sávok le vannak zárva. A 44-es főúton Kunszentmártonnál új csomópont épül az 53-as kilométernél. Ott félpályás lezárásnál váltakozik a forgalom jelzőlámpára. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között munkaidőben szintén félpályás korlátozások lassítják a haladást. Tartsátok a ritmust és a biztonságos követési távolságot. Forognak a kerekek és a lemezek. Itt van Team Kamrád, indul az I Believe.

0: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, szia Hajni.
1: Szia.
0: Takarítás, mosás, sütés, főzés, meg volt?
1: Meg, igen.
0: Melyik az a házi munka, amit mindig halogatsz?
1: Vasalás.
0: A vasalás, azt nem annyira szereted?
1: Nem.
0: Időrablónak tartod, vagy mi az oka?
1: Igen. Igen.
0: Szerintem próbálj meg énekelni közbe. Az nagyon sokat segít, nekem legalábbis, hogyha olyan munkát kell végeznem, amit nem annyira szeretek. Na jó, de nem is ezért hívtalak, hanem azért, hogy megkérdezzem, melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe.
1: Tóth Abigail és Accentől a Sugar Daddy.
0: Ez a válasz pedig egy családi belépőtér az Opuszta szeri Csillagösvény labirintusba. Voltatok-e már?
1: Nem voltunk még.
0: Hányan vagytok a családban?
1: Négyen.
0: Akkor ezt pontosan nektek találták ki, mert hogy két felnőtt és két gyermek részére szól a belépő.
1: Szuper, nagyon köszönjük.
0: Egy újabb családi belépő talált gazdára, a tiédre a következő órában kerül sor. Nem sokára folytatódik a Daily Mix, a reklámok és a hírek után Szemfelt és Rosalyn érkezik, meg a Heart Like Mine.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az óra csillaga a

0: Az óra csillaga a rádió egy gongon. A csillagösvény labirintus ökoélménypark támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
3: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
4: Kedvezmények, újdonságok, ősz, Alföld áruház. Szombatig 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre, ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Lakástextilosztályunkon 30%-os függönyvásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Jubileumot ünnepel a Kecskeméti Színház, ismét úton a kormányablakbuszok, még tart a nemzetközi sürgősségi napok esemény. Demeter Dia vagyok. Jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A teátrum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az ünnepi alkalom kapcsán színház történeti kiállítás nyílt az intézményben 130 év táblatából címmel. A teátrum archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek is láthatók. Holnap rendhagyó színház látogatásokat szerveznek, az érdeklődők a színház épület történetét és kulisszatitkait ismerhetik meg. Este a Kelemen László Kamara Színházban pedig pódiumbeszélgetést tartanak a teátrum örökös tagjaival. A jubileumi programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ismét úton a mobilizált kormányablakok. Október 5-e és 9-e között a János-Halmai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diák igazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy tápregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A mai nappal megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében, köztük Bács-Kiskunban zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A korlátozás megyében Bács-Almás, Baja, János-Halma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokat érinti. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
6: A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
5: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyol felhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

okos telefon, mesterséges intelligencia. Most nem kell. Csak üzenj gyorsan, hogy nyerni szeretnél. Az óra csillaga a rádió egy gongon.

Itt a rádió egy gong. Egy óra elmúlt, ha az ebéd utáni kávéval éppen a kezedben ülsz a teraszon, vagy most pattantál autóba, a legjobb helyen vagy. Kormos Zsolt vagyok. Pörgetjük tovább a rádió egy gong déli mixének második felvonását. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon. Az időjárásra továbbra sem lehet panasz, már 25 fokot mutatnak a hőmérők. Érdemes lesz tehát ma délután kimozdulni egy kicsit a szabadba. De séta közben is figyeljétek adásunkat, mert ha meghalljátok a megjelölt dalt, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy előadó nevéért vagy a felvétel címéért cserébe csodálatos ajándékunk van. Egy családi belépőt lehet nyerni az Opuszta szerény csillagösvény labirintusba. A kirándulások és a kalandozások szerelmeseinek nem érdemes kihagyni ezt a lehetőséget. Kellemes délutáni rádiózást kívánok mindenkinek. Accenttel, Szerával és Misa Millerrel pörgünk tovább. Indul a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Itt a Rádió egy gong, ez a Daily Mix. Megfigyelted már, hogy a szombat délutáni kávénak teljesen más az íze, mint a hétköznapi rohanós reggeli feketének. Hétközben a kávé túlélő eszköz, szombat délután viszont a szabadság szimbóluma. És már is találtunk neked egy feladatot ma délutánra. Tedd még szebbé ezt a hétvégét. Itt van már is az óra csillaga. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A most következő dal előadójának nevét vagy a felvétel címét kell megjegyezned, és már a tiéd is egy családi belépő az Opusztaszeri Csillagösvény élményparkba.
1: Yeah. Buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakibe, felnevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

2 múlt 1 perccel. Itt a Rádió 1 gong. Nézd fel az égre, és láthatod, hogy egy-egy finom fátyol felhő szűri a napsütést. Ezek a felhők, a cirruszok, valójában apró jégkristályokból állnak, és 8-10 kilométer magasban lebegnek felettünk. Ennek ellenére ide lenn a földön, kellemes, 25 fokos kora őszi melegünk van. A jó hír továbbá az, hogy esőnek a legkisebb esélye sincs. Így a szabadtéri programok zavartalanul tarthatók. Holnap 25, hétfőn 24 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Megvolt az időjárás, mehet tovább a Daily Mix. Sophie and the Giants érkezik. Néhány másodperc múlva kiderül, milyen lehet az élet a paradicsomban. Ez már a Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. Ha éppen a piros lámpánál áldogálsz, érdekességképpen elmondom, hogy a világ legelső közlekedési lámpáját 1868-ban állították fel Londonban. Gázzal működött, és alig két hét után felrobbant. Szerencsére nálunk a lámpák stabilak, inkább nézzük a délutáni helyzetet. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél az 52-es főút 9-es kilométerénél épül az új körforgalom. Ott mindkét irányból torlódhat a sor. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között az M44-es felüljáró építési munkáinál 40-es sebességkorlátozás van. Ha pedig Solt felé tartotok az 52-esen, Fülöpszállás térségében számítsatok útszűkületekre. Vezessetek óvatosan, balesetmentes utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Jennifer Lopezzel és David Gettával utazunk tovább. Ez a Save Me Tonight.

0: tessék.
1: Szia Zoli, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Szia.
1: Túl vagytok-e már az ebéden?
0: Igen, készülődünk éppen a gyerekek altatásához.
1: Akkor nem is kérdezem meg, hogy mit szólnál egy jó kis kiránduláshoz, mondjuk ópusztaszerre.
0: Nagyon örülnénk neki.
1: Ettől függetlenül nagyon örülnél neki, de remélem, hogy a gyerekeket nem ébresztjük fel. Ki volt az óra slágerének előadója, mi volt a felvétel címe?
0: Nincsen véletlen, Metzger Viktória és Halott pénz.
1: És segített neki egy kicsit a Halott pénz is. Megnyerted óra nyereményünket, ez pedig, ahogyan mondtam, egy családi belépő az ópusztaszeri csillagösvény labirintusba.
0: Nagyon örülünk neki, köszönjük szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen. És itt van a kisebbik nyertes is, úgy látom, ő még nem alszik.
0: Ő még nem. Érdeklődik, hogy mit nyert.
1: Jó, akkor mondjátok el neki gyorsan.
0: Köszönjük szépen.
1: A következő órában indul a mozaik, érkezik Vízi Zalán, és többek között egy nagyon érdekes beszélgetést hallhattok Tímár Krisztiánnal, a KTE vezetőedzőjével. Játékkal legközelebb 3 óra után várlak benneteket. A következő órát Kamrád és a Be Mine indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra csillaga.

0: Az óra csillaga a rádió egy gongon. A csillagösvény labirintus ökoélménypark támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék. Volt.
8: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
9: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Rendészeti program indult Kecskeméten, októberben is tartanak szülésfelkészítéseket, meghosszabbították a légimentők országos víradó akcióját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindult a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés keretében a rendőrök, a közterület felügyelők és a helyi polgárőrök közösen teljesítenek szolgálatot. Az együttműködés egyelőre kísérleti jelleggel a Hunyadi város, Betlenváros, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város alkotta három kiemelt mintakörzetben kezdte meg működését. A cél, hogy növelje a helyiek szubjektív biztonságérzetét és megerősítse a lakossági bizalmat, írja a közösségi oldalán a Kecskeméti Városrendészet. Kiemelik, hogy a program a megelőzésre és a közvetlen lakossági kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Októberben is folytatódik az ingyenes szülésfelkészítő a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban. A Kecskeméti Szülészet Nőgyógyászati Osztály és Újszülött Részleg munkatársai segítenek válaszokat találni a felmerülő kérdésekre a kismamáknak és édesapáknak, akik az újszülött ellátásról is hallhatnak előadást, és a program során megtekinthetik a szülőszobákat is. Azokat a kismamákat várják, akik már betöltötték a 28. hetet. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Októberben 4 alkalmat hirdettek meg, ezek mindegyikén ugyanaz a program. Az előadásokat az intézmény Skill laborjában tartják, részletek a kórház honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját, eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
12: Mind a 7 mentő helikoptermet, 2 egység 0 negatív vérrel rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
11: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
13: Ez a Rádió egy gongol csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban, így 2026. október 3-a van, szombat, 14 óra múlt 3 perccel, és a mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy hogyan is áll jelen pillanatban a kecskeméti labdarúgó csapat. Nyilván azt mindenki látja, hogy hogyan áll, tabellán a második helyen, de vajon ezt hogyan értékeli a vezetőedző Timár Krisztián? Itt a válogatott szünetet használtuk ki arra, hogy beszélgessünk egy kicsit így a kecskeméti foci csapatról. Emellett pedig arról lesz szó, hogy Kecskeméten nagyon sok projekt indult el annak érdekében, hogy minél több lakást, telket tudjon az önkormányzat az ide települők szolgálatára bocsátani. Mindent, amit a kecskeméti ingatlanpiacról tudni érdemes, ami a jelenről és a jövőről szól, arról a polgármester asszonyt fogjuk kérdezni rövidesen.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stadionban, mert a Széktori stadionban vagyunk, Timár Krisztián, a labdarúgó MB2-ben szereplő Kecskeméti TIE vezetőedzője. Először is köszöntelek.
2: Én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
1: És arra fogunk beszélgetni, kihasználva a válogatott szünetet és így a bajnokság első negyedének az elteltét, hogy így értékeljük a szezon kezdetet. És rögtön azzal hagyj kezdjek, hogy 8 meccs ment le, és ugye 17 ponttal áll a Kecskemét jelen pillanatban az MB2 második helyén. Ha ezt a tempót tudná tartani a Kecskemét, az egy 68 pontos bajnokság lenne, amivel minden esetben, ami az elmúlt időszakból, hogyha kiindulunk, feljutást érne egy 16 csapatos MB2-ben. Ebből kijelenthető, hogy így az első negyedével a bajnokságnak elégedett lehet, és lehettek?
2: Azt gondolom, hogy főleg annak tudatában, ahogy ugye kezdődött a bajnokság, azt gondolom, hogy igen. Örülök neki, hogy tényleg sikerült összerakni ugye a csapatot annak ellenére, hogy ugye nagyon nagy volt a játékos mozgás a nyáron, és sikerült tényleg a nyáron rövid idő alatt egy egységes öltözőt kialakítani, egy egységes csapatot, aki tud küzdeni a címerért, a szurkolókért, tudja, hogy tisztában vele, hogy vannak céljaink, és ezekért a célokért képes áldozatokat hozni, és tényleg azt gondolom, hogy egyre közelebb járunk ahhoz a játékhoz, amit szeretnénk játszani.
1: Ugye eddig 3 csapatot nem sikerült legyőzni, ami azért érdekes, mert az Ajka volt az első csapat, ahol végül vereséget szenvedett a Kecskemét a nyitófordulóban, ott van jelenleg a negyedik helyen, a Tiszakécskelling döntetlen jött ezt követően, ott van a Tiszakécske a harmadik helyen, és a Kazincbarcika is döntetlen volt az a mérkőzés egy előző évben NB1-ben szereplő csapat. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy eddig, és akkor javíts ki, hogyha nem így látod, de azokat a mérkőzéseket, amik kvázi kötelező, nem tudom, van-e ilyen, de kötelezőek voltak, azokat a Kecskemét szépen hozta, és ezzel folyamatosan ott van, ami a célkitűzés is volt lőtávolon belül a feljutásért vívott harcban.
2: Igen, de itt azért megjegyezném, hogy azért szerintem a Ajkát is és a Tiszakécskét is azért tudtuk volna, vagy illet volna úgymond hozni. Azok a meccsek nyilván nyitóforduló, nem úgy alakult, sajnos ez azon már nem tudunk változtatni. Amit a legjobban sajnálok, ez a hazai Tiszakécske elleni mérkőzés, azt gondolom, hogy ott egy nagyon igazságtalan mérkőzés volt. Úgy érzem, hogy tényleg a Tiszakécskének szinte 11-esen kívül helyzetese volt, amit ugye befújtak ellenünk szerintem könnyű síppal, mert azóta ugyanaz a játékhelyzet előfordult az, hogy a mi játékosunkat fogták hasonlóképpen, és olyankor nem volt 11-es, ennek ellenére rengeteg helyzetünk volt, jobb helyzet kihasználással azt a mérkőzést azt gondolom, hogy meg lehetett volna nyerni, de utána örülök neki, hogy azért volt több sok gólos mérkőzésünk is, és tényleg sikerült gólokat rúgnunk, mérkőzéseket nyernünk, és szerintem egyre magabiztosabbá vált a társaság, ahogy ment az idő.
1: Sok gólos, látványos és izgalmas mérkőzéseket játszik egyelőre a Kecskemét. Ha már ezt a Tiszakécskelleni mérkőzést is említetted, a második fordulóban volt, azóta nagyon szépen menetel a csapat. Mi kellett akkor, vagy kellette, vagy volt-e, nem tudom én, öltözői beszélgetés, vagy akármi, ami átlendítette a csapatot, vagy egyáltalán volt-e holdpont, egy Ajka elleni veresség, és utána egy igazságtalannak vélt döntetlen után, hogy azóta ilyen szépen kiegyenesedett minden?
2: Hát nyilván öltözői beszélgetés nem volt, sok edzés volt, tényleg folyamatosan külön ez miatt külön beszélgetés nem volt, folyamatosan beszélgetünk a játékosokkal, és próbáljuk őket a lehető legjobb formába hozni, egyénileg is, csapatként is a társas kapcsolatokat kialakítani a pályán, hogy minél jobb, nagyobb összeszokottság legyen. Ami szerintem akkor kellett nagyon, hogy az első győzelem meglegyen, ami ugye ott a BVSC elleni mérkőzéssel ugye sikerült is, és utána azt gondolom, hogy a csapat is egyre jobban elhitte, hogy győztesek tudunk lenni, sokat teszünk érte, tényleg egyre jobban domináltunk a mérkőzéseken. Nyilván itt mindig a helyzet kihasználás az, ami kulcskérdés, azt gondolom, hogy itt a szezon eddigi részében szerencsére voltak olyan mérkőzések, ahol több gólt is rúgtunk, de ezzel teljesen elégedett egyáltalán nem vagyok, mert azt gondolom, hogy még azokon a mérkőzéseken is több gól bennünk maradt. Ezt talán nyilatkoztam is egy-egy mérkőzés után, hogy a helyzet kihasználáson kell még javítani. De hát nyilván nem vagyok tehetetlen, viszont elég maximalista vagyok ahhoz, hogy azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, mert hogy ahogy említetted, ezt a formát fönntartani a szezon végéig, ahhoz az nagyon komoly fegyelmezettség, koncentráció és tényleg minimális formahanyatlás sem nagyon fér bele, de azt látom a játékosok, hogy nagyon motiváltak, és tényleg nagyon szeretnék azt, hogy sikeresek legyünk együtt, és mindenki ezért dolgozik, hogy tényleg mérkőzésre haladva mindig a következő mérkőzést megnyerjük.
1: Mindenki ezért dolgozik, és a válogatott szünetben is ezért dolgoztok, a válogatott szünetről is foglak majd kérdezni ezen. Itt követően.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt vagyunk a Széktói stadionban, és köszönjük a meghívást a csapatnak, mert hogy beszélgetünk itt a vendéglátást, mert mi jöttünk ide, hogy beszélgessünk Timár Krisztiánnal, a labdarúgó MB2-ben szereplő Kecskeméti TL vezetőedzőjével. Itt a válogatott szünet ugye szusszanásnyi időt ad, és gondoltuk, hogy értékeljük a kecskeméti focisták eddigi szezonját. Térjünk rá arra, hogy a válogatott szünet, ami most ugye 3 hetes, az mennyire furcsa, mennyire írja át kicsit itt a ritmust, a tervet, vagy hogyan néz ki az életetek ebben a hát az eddigiektől eltérő nagyobb szünetben.
2: Azon nem szeretek ilyet mondani, de úgymond rosszkor jött nekünk a válogatott szünet, mert szerintem jó formában volt a csapat, nyertük a mérkőzéseket. Nyilván most de nyilván ezen változtatni nem lehet, szóval ez a versenykírásban benne van, ezt kell alkalmazkodnunk jól. Mi most arra próbáljuk meg felhasználni ezt az időszakot, hogy kicsit trenírozzuk az erőlétet, még jobb állapotba hozzuk a játékosokat, adjunk mentális pihenőt, szóval nem játszunk minden hétvégén edzőmérkőzés, kicsit, hogy töltődjön a csapat fizikálisan is, meg mentálisan is, és nyilván próbálunk tovább gyakorolni, és a csapatjátékot meg folyamatosan csiszolni, a helyzet kihasználáson javítani, és tényleg úgy folytatni, onnan folytatni a bajnokságot majd a Csákvár ellen, ahol abba hagytuk.
1: A folytatásról is mindjárt beszélgetünk, de ilyenkor a válogatott szünet, amelynek most a felvételünk pillanatában nagyjából a felénél vagyunk, mire ad lehetőséget akár taktikai szempontból, a taktikára kell, vagy tudjátok helyezni a nagyobb hangsúlyt, a fizikális részre egyfajta mini edzőtábor, vagy mini felkészülést is lehet ilyenkor csinálni, hogyan építettétek fel most a munkát?
2: Elsősorban úgy építettük fel, hogy a hétvégéket kiadtuk szabadnak a játékosoknak, hétközben viszont egy ilyen mini felkészülést csinálunk, keményen edzenek a játékosok, és nyilván nem csak erőléti szempontból közelítjük meg, mert mégis azért labdarúgásról van szó, szóval a csapatjátékot is próbáljuk csiszolni, vannak olyan játékelemek, amiket szeretném, hogyha ha gyakorolna a csapat, fejlődnénk benne, és ezeket próbálunk ugye csiszolni, foglalkozunk az egyénikkel is, a játékosokkal, és tényleg, ahogy említettem, próbálunk folytatni a bajnokságot, ahol előzőleg abba hagytuk.
1: A folytatás pedig a Csákvár ellen lesz majd idegenben, majd egy újabb idegenbeli mérkőzés a Mezőkövesd ellen, 2 idegenbeli meccsel nehéz kezdeni, vagy ez mennyire értékeled nehéz kezdésnek, annak ellenére, hogy a Csákvár jelenleg sereghajtó?
2: Minden mérkőzésnek megvan a más nehézsége, nyilván idegenben mindig egyel nehezebb, nyilván utaznunk kell, stb., de nem szeretnék most itt, nyilván lesz olyan, amikor majd mi játszunk itthon kétszer, most elsősorban ezt a feladatot kell megoldanunk, a Csákvárt kell legyőznünk idegenben, látjuk azt, hogy a Csákvár is azért próbál stabilizálódni, fiatal játékosok alkotják a csapatot, nem úgy sikerült nekik ez az első időszak, de nekünk ezzel nem szabad foglalkozni, hogy most éppen ki milyen formában van, nekünk a 3 pont a legfontosabb, és nekünk ezt a mérkőzést kell megoldani. Szerintem egy percre se szabad senkit ebbe az osztályba lebecsülni, vagy félváról venni, teljesen mindegy, hogy hanyadik helyen áll a bajnokságban, oda kell menni, 100%-ot ki kell tenni, és vagy így, vagy úgy, de meg kell nyerni a mérkőzést.
1: Laikusok, hogyha ránéznek az MB2-es tabelájára, valószínűleg nem ezt gondolták volna, hogy például a Soroksár vezet, ott van az Ajka, ott van a Tiszakécske, és MB1-es múlttal rendelkező nagyobb klubok, mint a Diósgyőr, a Videóton, vagy az előző szezonban MB1-es Kazincbarcik a Mezőköves lemaradásban van hozzátok képest, és az élmezőnyhöz képest. Ilyen szempontból bármilyen terv változott, ha a Kecskemétet nézzük, tehát itt a feljutásért vívott harc átíródhat, hogy vannak nagyobb klubok, amelyek még sincsenek ott a harcban, jelen pillanatban, mint mondjuk egy Diósgyőr, mit gondolsz erről?
2: Konkrétan a válasz a kérdésed első felére az, hogy szerintem nem íródott át, mi szeretnénk ott lenni, mi ezért dolgozunk, az, hogy éppen kivel kell megküzdenünk, ezért ez igazából lényegtelen, hogy éppen Diósgyőr vagy Soroksár. Azt gondolom, hogy abból a szempontból nem okozott meglepetést nekünk, mert tudtuk, hogy ott is jó munka folyik, szerintem a jó edző dolgozik a Soroksár élén. Az, hogy ilyen sokat nyertek zsinórba, az mondjuk meglepetés volt, és hogy tudják itt tartani ezt a lépést. Nyilván ezt meg azt gondolom, hogy a mi meg a Kecskemét, mint klubnak a tavalyi szezonját emeli fel egy kicsit, mert azért amikor általában a kiesés megcsapja, vagy kiesik egy klub, akkor általában azért az sok klubot megrogyaszt, és nem mindig tud mindenki egyből jól szerepelni a következő szezonban. Itt most láthatjuk, hogy ezeknél a kluboknál is van egyfajta átalakulása mind a háttérben, mind a játékos keretben, és nem is szerepelnek egyenlőre úgy, ahogy szerettek volna, de azt gondolom, hogy mind a két csapatnak amúgy erős a kerete, és várható ott még feltámadás, én nem írnám le őket, de nem is nekünk, nem is velük kell foglalkozni, nekünk saját magunkkal kell foglalkozni, és tényleg a szép ellépésről lépésre úgy, hogy eddig csináltuk, haladni kell, és mindig a következő ellenfelet legyőzve minél több győzelmet szerezni, mert akkor azt gondolom, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva más csapatoknak az eredményeire.
1: Egy záró kérdést engedj meg, a válogatott szünetben a válogatott mérkőzésekből lehet tanulni, vagy mennyire más a klubfoci egy heti terhelés ahhoz képest, mint hogy összejönnek a adott nemzetek legjobbjai és játszanak egymás ellen, mondjuk a magyar válogatottól lehet tanulni, vagy figyeled ezeket a mérkőzéseket ilyen szemmel?
2: Természetesen figyelem a magyar válogatottnak a mérkőzéseit, és hát nem vonnék ilyen következtetést, minden mérkőzésből lehet tanulni, mert ugyanolyan mérkőzésről beszélünk. Az, hogy éppen a szövetségi kapitány az, hogy építi fel a felkészülését, az más, én is csináltam a utánpótlás válogatottnál ezt a fajta munkát, ezt most nem hoznám ide, hogy kell felkészülni, nyilván ez teljesen más egy szövetségnél dolgozni, mint egy klub fociba vagy klubcsapatnál. Viszont maga a mérkőzésből a teljes mértékben lehet tanulni, és azt gondolom, hogy kell is, figyeljük is, és akár most tényleg az Észak-Ír elleni mérkőzésről is volt szó az öltözőben, is beszélgettünk róla, és tényleg láttuk azt, hogy mi az, ami jól működött, mi az, ami esetleg kevésbé. Kérdeztem is a játékosokat, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, szóval szoktunk ezekről beszélgetni, és örülök is, hogyha a játékosok is nézik a magyar válogatottat, azt gondolom, hogy egy magyar labdarúgónak illik követni a magyar válogatottat.
1: Mi is követjük, de természetesen a Kecskemétet is, és nagyon szurkolunk a folytatásban a bajnokságnak. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban a Szemereini dr. Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
1: A következő percekben arra fogunk beszélgetni, hogy Kecskeméten az ingatlan piacnak is alakulnia kell, infrastrukturális fejlődését folyamatosan láthatjuk a városnak, és ez szükséges is ugye a gazdasági fejlődés miatt. Itt bérlakásépítési programról, új telkek eladásáról, tömbházakról, építési terv kialakításáról fogunk beszélgetni a következő percekben. Mielőtt belevágnánk ebbe a témába, az kijelenthető, hogy a gazdasági fejlődés az magával vonza azt is, egy nehéz feladatot, hogy új ingatlanoknak is létesülnie kell egy adott városban.
2: Igen, a gazdaság fejlődésének itt a városban azért vannak előnyei és hátrányai is. Az előnyei, ha csak az ingatlan oldalról közelítem meg, akkor ugye az ingatlan tulajdonosoknak, illetve az ingatlan fejlesztőknek nagyon sok előnye van ebből, hiszen egyrészt azért a lakásárak az elmúlt időszakban elég szépen felmentek, tehát azok, akik ingatlan tulajdonnal rendelkeztek, akkor azok az elmúlt években jól jártak, mert nagyon értékes ingatlanná vált Kecskeméten az ingatlanok. Az ingatlan fejlesztők meg ugye piacot látnak az ingatlan fejlesztésben, és azért látjuk most már a Kecskemét különböző területein is, hogy elindultak a társasházépítések, elindultak a családi házasövezetek fejlődései, és azok az úgynevezett lukak, meg kicsit rozsda területeink, kicsit rossz arcú területeink azért szépen-szépen lassan benépesülnek, és új-új ingatlanok jelennek meg, ezt azért látjuk, ha végigmegyünk a városon, azért több helyen darukálnak, sok helyen folyik az építkezés, úgyhogy megmozdult az ingatlan piac a városban az elmúlt időszakban előnyeire. Hát a hátránya pedig azért az, hogy jó hír a tulajdonosoknak, hogy egyre drágábban tudják eladni az ingatlanokat és az ingatlan fejlesztőknek, de ugyanakkor a másik oldalról pedig a vevők, akik keresik a lakásokat, azoknak azért ez fejtörés, hiszen azért a bérek nem mozdultak el olyan arányban és olyan mértékben, amilyen mértékben az ingatlan árak elmozdultak az utóbbi időben, tehát a bér felzárkózása ugyan volt, mert azért a nyugat-magyarországi átlagos bérszínvonalhoz képest most már a keleti régió és főleg Kecskeméten az átlagos bérszínvonal eléri most már a nyugat-magyarországi bérszínvonalat, tehát ez a kiegyenlítődés megtörtént, de ahhoz, hogy egy milliós négyzetméter áru új ingatlanba tudjon akár egy fiatal gondolkodni, azért az egy kihívás mindenféleképpen.
1: Így van, és ezért beszélhetünk arról, hogy vannak itt lakásépítési programok, elsősorban bérlakásépítés, mielőtt ebbe belevágnánk, itt elhangzott, hogy darukálnak a Kecskeméten, kisgyerekekkel volt alkalma nemrégiben Kecskeméten sétálni, és ők lepődtek meg, hogy darut még soha nem láttak. És tényleg itt most Kecskeméten ez is adott. Zárójelbe zár, szóval a bérlakásépítési program. Mit kell erről tudnunk itt Kecskeméten?
2: Igen, ugye én, mint a város vezetőként próbáltam ugye a megnövekedett betelepülőknek, illetve azoknak a munkavállalóknak, akik jöttek az új munkahelyekre, olyan koncepciót kialakítani, hogy egyrészt az önkormányzatban lévő telkeket, ingatlanokat hogyan tudjuk hasznosítani, és a bérleti piacot megnövelni, mert egyáltalán nem volt a bérleti piac a városban egy 10-15 évvel ezelőtt. Ugye a magyar ember elsősorban tulajdonban gondolkodik, csak ugye miután olyan mértékűen dömpingű a gazdaság fejlődése a városban, hogy azért nem azonnali letelepedésben gondolkodnak ma már az ide érkezők, hanem először kipróbálják az új munkahelyet, kipróbálják a városi környezetet, és hogyha megtetszik nekik, akkor utána lépnek egy következőt, hogy elkezdenek gondolkodni abba, hogy ide is költözzenek. Hiszen, hogyha már egy 100 kilométert meghaladó távolságról beszélünk a napi utazásban, akkor az már nagyon kellemetlen mindenki számára, és ezek után kezdenek el gondolkodni egy átköltözésbe. És hát ugye ebbe kell ezért egy olyan portfóliót kialakítani, ami több kínálatot rejt magába. Ugye kínálat nekünk legyen telkek, ahol építhető telkeket tudunk ajánlani a kecskemétiek, illetve az ideérkezők számára. Ebben ugye voltak olyan programjaink is, és vannak is, meg lesznek is, ahol önkormányzati telekértékesítési programmal tudunk elindulni, és igazából az utóbbi időben a lakásfejlesztésre álltunk rá, és azokat a régi lakásokat, üresen álló lakásokat, lakásokat, előregedett lakásokat, amelyek megörültek, azokat mi ütemezetten folyamatosan felújítjuk, és így az albérleti piacra tudjuk önkormányzatként biztosítani. Biztosítottunk bérlőkijelölési jogokat a munkáltatók számára, több munkáltatóval van megállapodásunk bérlőkijelölési jogra, ami azt jelenti, hogy a saját dolgozójának egy kedvezményesebb bérleti konstrukciót tud biztosítani önkormányzati lakások által, illetve most építünk, és benne is vagyunk, mert egy lezárult munkásszállásépítési program a Homokbányán, felújítottuk a Mátison, a Vályogvető utcán az ingatlanjainkat, és most pedig két vadiúj társasházat építünk, a Betlehem körúton és ugyanúgy a Vályogvetőn. Ez több mint 50 lakást jelent, aminek a jelen pillanatban zajlik az építése.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk magazin műsorunkban Szemereiné dr. Pataki Klaudia Kecskemét polgármester asszonya, és arról beszélgetünk, hogy zajlik lakásépítési program Kecskeméten, bérlakásépítés, ugye elhangzott, hogy több mint 50 új ingatlan is készülőben van, de különböző programok is zajlanak, és zajlottak már le a városban. Új telkek eladását is megcélozza az önkormányzat?
1: Egyrészt azt is, de másrészt pedig ugye elindítottuk a rendezési tervnek a módosítását, ami elsősorban azt céloz, és itt fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét, hogy TRT néven keressék a különböző honlapjainkon, de hát a város honlapján azonnal elérhető az a rendezési terv, amit összeállított egy város tervező csapat, és ebben bizony vannak kijelölve olyan városrészek, ahova javasoljuk eleve a beépíthetőségnek a növelését, ilyen például a Máriahegy térsége, ilyen például a Felsőszéktó térsége, amelyekben látjuk, hogy elindult egyfajta magánkezdeményezés az utóbbi években a régi szabályozási környezetben, de itt szeretnénk intenzívebbé tenni, hogy tényleg azok a családi házas övezetek, azok utcákra, közművekre, utakra és teljesen normális struktúrára ki tudjanak alakulni. Úgyhogy vannak irányított területek, amelyeket szeretnénk ösztönözni, hogy elsősorban abban gondolkodjanak, hogyha valaki családi házat épít, de ugyanakkor vannak más eszközeink is. Például azt is látom, hogy azért az ingatlanfejlesztők nagy arányú ingatlanfejlesztésekbe fogtak. Ugye látjuk itt a nagy társasházi blokkoknak az épülését a Szélkop környezetében, a KTE pálya környezetében, a Levendula lakóparkban, tehát, hogy vagy a Nyíl utcában történő társasház tervezés. A Homokbányán folytatja tovább szintén az Osán a 15 perces városrész kialakítását ott is van. Tehát több ezer lakás van jelen pillanatban fejlesztés alatt, és most is, ha ránézünk a mai ingatlanos oldalakra, több mint 900 lakást eladásra kínálnak. Most ebben gondolkodunk mi önkormányzat, hogy hogyan tudunk egy újabb eszközzel besegíteni, hogy hogyan tudnak ezek a lakások gazdára találni, és legalább az első 1-2-3 évben valamilyen támogató segítséget biztosítani. Ugye elindítottunk egy olyan programot, és ez van is, hogy a 21 és 35 év közötti fiataloknak albérleti támogatást biztosítunk, maximum havi 50 ezer forint értékben. Meg kell látnunk azt is, hogy hogyan fog az új kormány fölállni, és milyen feltételekkel indítja el a bérlakás programot, mert ugye azokkal a feltételekkel tudunk majd mi is tervezni, hiszen több olyan terület van, ahol tudjuk folytatni a bérlakások, bérelhető lakások állományát, és akkor most azon dolgozunk közösen, hogy hogyan tudjuk a beruházókat és az ingatlanfejlesztőket is abban bíztatni és segíteni, hogy érdemes Kecskeméten lakást építeni, mert van vevőigény rá, csak valahogy a finanszírozási pénzügyi környezetet kell támogatással részesíteni, és ugye ha most itt kifut az 5%-os áfa és a 3%-os kedvezményes hitel, akkor egy új konstrukcióval kellene ezt megsegíteni, vagy egy albérleti támogatással, ami egyébként is van, csak maximum annak a feltételeit kell módosítani. Úgyhogy ezt figyeljük folyamatosan egy munkacsoporttal, és amint látjuk, és ez kezd kikristályosodni, ott a mi saját szabályzóinkat és a támogatási rendszerünket is meg akarjuk változtatni, hogy tényleg ösztönözni tudjuk akár az albérleti piacot, akár az ingatlan vásárlási piacot.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
2: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
3: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
4: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
2: Rádió 1 Go.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szemereinél dr. Pataki Klaudia Kecskemét város polgármestere, és az ingatlan piacról beszélgetünk, mondhatjuk így is egyszerűsítve. Bérlakásépítési program zajlik Kecskeméten, és nagyon sok különböző lakásépítéssel, ingatlan építéssel kapcsolatos projektről lehet hallani a városban. Több mint 1000 ingatlan épülése zajlik jelenleg a városban. Ugye itt a telkekről is beszélhetünk, mikor várható, hogy az önkormányzat eladásra bocsát különböző telkeket itt a közeljövőben?
2: Hát vannak eleve telkeink, amelyek már most is elérhetőek, a Kikfor Kft. Az, amelyik foglalkozik vele. Az elmúlt időszakban ketté választottuk a Kikfor Kft.-nek a tevékenységét, és a Kikfor Kft. Az, aki előkészíti, koordinálja ezeket az ingatlanfejlesztéseket, és azokat, amelyeket apportba kapott önkormányzati tulajdonú területeket és ingatlanokat, és a lakások esetében, az önkormányzati lakások esetében pedig a Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. Az, aki végzi csak és kifejezetten az önkormányzati lakásoknak a gazdálkodását, bérleti viszonyrendszerét, és felállítottunk szintén ebben egy új munkacsoportot, amiben a bérleti lehetőségeket az önkormányzat által a szociális bérleményekre vonatkozó feltételrendszerét és felülvizsgálatát indítottam el már tavasszal, hiszen folyamatosan változik a környezet, és folyamatosan változnunk kell hozzá is, és azt az 1400 lakás állományt, amivel rendelkezünk, azt folyamatosan meg kell frissítenünk, és olyan feltételeket kell biztosítani, amit tudnak teljesíteni, úgyhogy most teljesen új rendeletet írunk a szociális bérlakásokra vonatkozóan. Én azt fogalmaztam meg kérdésként, hogy már nem a régit javítgatjuk, meg módosítjuk, meg kijavítjuk, meg szempontrendszer javítás, hanem új alapokra helyezzük az önkormányzati lakások elérhetőségét és bérelhetőségét egy teljesen új szemlélettel és egy új árképzési módszertannal, annak a felújítási karbantartási metodikájával, hiszen ez elmúlt években ezek a tapasztalatok gyűltek össze, hogy ebben tudjunk lépni, és tudjuk a változásokat elindítani.
1: A rendezési tervről is volt már szó, az építési terv kialakításai zajlik Kecskeméten, ez kicsit más, mint a rendezési terv.
2: Igen, ugye úgy néz ki, hogy ugye egy magasabb léptékű az a rendezési terv, ami bemondja, megmutatja a városban lévő övezeteket, hogy milyen övezetekben mit lehet csinálni, mi való gazdasági övezetre, iparira, szolgáltatóra, mezőgazdaságira, lakóövezetre, és akkor a lakóövezetekre, illetve a beépítésre vonatkozóan pedig van egy úgynevezett HÉSZ, helyi építési szabályzat, és egy települési arculati kézikönyv, amely viszont meghatározza a konkrét feltételeket arra vonatkozóan, hogy egy-egy ingatlan beépítésének milyen feltételei vannak. És akkor ezeket érdemes azért átnézni, mielőtt belefog bárki is lakásépítésbe, vagy ingatlankeresésbe, vagy ingatlanfejlesztésbe, mert ezek azok az alapvető szabályozó környezetek, amelyeket be kell tartani, utána mi már ezen legalább egy vagy két év, ha egyáltalán tudunk módosítani. De például szigorú szabályként lépett életbe az is az utóbbi időben, és most még szigorúbban lépnek föl a jelenlegi szabályozási környezetben, hogy addig, amíg van szabad területe a városnak beépíthető be, akár ipari, akár lakásba, addig nem engedik a mezőgazdasági területet átminősíteni és kivonatni sem. Mert ebben például nagyon sok levelet kapok, hogy ez polgármesteri hatáskör, ez nem polgármesteri hatáskör, ez sokkal magasabb rendű jogszabály szabályozza a terület felhasználását, és az van, hogy ameddig van szabad területe és kijelölt területe a városnak lakóövezetre, vagy akár ipari övezetre is, addig újabb zöld területek és újabb mezőgazdasági területek átminősítését nem engedik.

0: érzik.
1: És nagyon fontos, hogy a lakosság is hozzászól ez az új építési tervhez, úgyhogy ezt érdemes keresni. Több házak korszerűsítése, zajlik ez is Kecskeméten, ebben mi a szerepe a városnak?
0: Hát ebben korábban volt egy olyan szerepe, hogy szerencsére volt olyan Európai Uniós forrás, amit a korábbi kormányzat kiírt és lehetővé tett, ez az úgynevezett panelprogram volt, amiben mi is egy harmados arányt vállaltunk a költségek viselésében. Most várjuk, hogy hát ha megint ebbe a bérlakás vagy a Vekerle lakás programban hát ha megint megjelenik valami ilyesmi, mert akkor természetesen részt vállalunk, szintén önkormányzatként részt kell vállaljunk, hogy nem csak az újak, hanem a régiek rekonstrukciójába, hiszen mindannyiunk felelőssége az energiahatékonyság kérdésköre, illetve a városnak a kibocsátása, hiszen azért, és ez is egyébként, hagy mondjak el erről is egy folyamatosan cirkáló információt, hogy folyamatosan azokat a kérdéseket kapom, hogy miért nincs eső, és miért nincs jég Kecskeméten, mert hogy jégkár elhárító rendszert működtetnek bizonyos vállalkozások, nem működtet senki jégkár elhárító rendszert, még egyszer szeretném hangsúlyozni, és nem azért, mert hogy egy ilyen rendszer van, hanem azért, mert az egész városnak azzal, hogy beépítjük, folyamatosan épül, leburkoljuk. Ugye a csapadékvizet is, most is egy teljesen új pályázatunk van, és folyamatosan arra törekedtünk, hogy a zöld felületek megtartása, a csapadékvíz helyben tartása meglegyen. Eközben azért a lakosság és az igények inkább a burkolásra indulnak el, és ennek olyan kihatása van a fölöttünk lévő felhőzetre és a fölöttünk lévő légkörre, hogy igenis a városnak van egy komoly kisugárzása már, felmelegíti a környezetét, mint ahogy a fényszennyezés is. Nagyon jól látható, ha kimegyünk Bugacra és visszanézünk Kecskemét felé, akkor látjuk, hogy milyen fényszennyezése van ennek a városnak. Igen, ez egy nagyvárossal együtt járó helyzet és probléma, amit minden nap próbálunk feldolgozni. Tehát nem azért fordul meg a felhő, mert hogy egy vállalkozásnak van egy jégkár elhárító rendszere, hanem azért fordul meg a felhő, és azért oszlik szét a felhő, mert az egész városnak van egy kibocsátása.
1: Ez is nagyon fontos, mert erről is tényleg nagyon sok téfit kering a közösségi médiában, vagy itt-ottam ott. Ha már a Vekerle Sándor lakásépítési program szóba került, akkor még zárszóként ezt is említsük meg, ugye azzal a címe jelent meg nagyon sok cikk, hogy akár 20 ezer új ingatlan is épület az országban ennek a kormánydöntésnek köszönhetően. Nem tudom, hogy ebből Kecskemét tud-e, fog-e részesülni, bármi részlet erről kiderült-e már?
0: Hát várjuk a feltételeket. Mi egy biztos, hogy én így gyorsan már összeszedtem a nyári hónapokban a kollégáimmal ezeket az ingatlanokat és a lehetőségeket. Mi egy 1000 lakásra azonnal tudunk pályázni. Úgyhogy mi készen állunk rá, hogy aztán mennyit és hogyan és milyen feltételekkel tudunk ebbe részt venni. Egy biztos, hogy én azt gondolom, hogy szerintem az a módszer, ami régebben, és most mondhatnánk azt, hogy miért nyúlunk vissza egy régi módszerhez, azért, mert a magyarnak ez a sajátossága, tehát, hogy nem szeret élete végéig bérlakásba lakni. Nekünk magyaroknak, még Magyarországon nincs akkora mobilitásunk, mint Amerikában, hogy 3 évente egy munkahely miatt elköltözünk egy másik városba. Ez itt még Magyarországon nem létezik. Itt még Magyarországon egyelőre az létezik, hogy Budapest irányában fölköltöznek nagyon sokan, de a nagyvárosok irányában azért még először megnézik, kipróbálják, és hogyha akkor utána telepednek le. Tehát én a nagyvárosok irányában, a vidéki nagyvárosok irányában egy vegyes módszert ösztönöznék. Mégpedig azt, hogy egy darabig béli, majd utána azt a lakást, ha tetszik neki, akkor megvásárolhatja. Erre is voltak már konstrukciók, vannak pénzügyi konstrukciók, és én ezt egy jó iránynak tartom, mert azért mégiscsak az otthonteremtés a cél, és nem pedig egy átmeneti lakásgazdálkodás.
1: És az otthonteremtésről most minden fontos információt megtudhattunk itt az elmúlt percekben. Több mint 1000 új ingatlan épül Kecskeméten, zajlik a bérlakásépítési program is, úgyhogy tényleg minden fontos információ itt most elhangzott, ezt nagyon szépen köszönöm.
0: nagyon szívesen máskor is jövök, és megosztok minden fontos hírt a városi érdeklődőkkel.
2: Szemereiné dr. Pataki Klaudiát, Kecskemét város polgármesterét hallották. A kedves hallgatóink, az elmúlt percekben ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. Mozaikkal holnap is jelentkezem majd ugyanígy 14 és 15 óra között. Tartsatok velünk akkor is, illetve ha tehetitek a folytatásban is. Én viszont búcsúzom, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
3: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.
4: Sziasztok, én Jamina vagyok.
5: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
4: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ünnepel a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió, megnyitja kapuit a Bács Víz ZRT, zajlik az országos tájház találkozó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Programsorozattal ünnepi fennállásának 55. évfordulóját a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. A nyitó eseményt a Népmese napján tartották az Otthon moziban, ezt követően az őszi szünetben folytatódnak a programok. Október 26-a és 30-a között a szervezők számos animációs alkotás levetítésével, közönségtalálkozókkal és kiállítással is készülnek. Az érdeklődők megtekinthetik a műhely korai éveit bemutató Brigádnapló című dokumentációs kiállítást, amely a stúdió egykori munkatársainak grafikáin keresztül örökíti meg az intézmény történetét. A rendezvény helyszíne emellett egy óriás színezővel is várják a látogatókat a közös alkotás jegyében. Már lehet regisztrálni az erőművek éjszakája idei programjaira. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A Bács Víz ZRT is várja az érdeklődőket Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központban. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányítóközpont és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, további részletek az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik.
2: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermej.

Itt a Rádió 1. Gong. Szombat délután 3 óra körül van egy pillanat, amikor a nap végleg lassabb fokozatba kapcsol. A kerti munkák lassan befejeződnek, a sétáltatott kutyák fáradtan fekszenek le a teraszon, és a lakásokban felcsendülnek az igazi mai slágerek. 10 perccel járunk 3 óra után. Kellemes szombat délutáni rádiózást kívánok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környező településen, és azoknak is, akik a rádió1gong.hu oldalon tartanak velünk. Kormos Zsolt vagyok. Ha a mai napot egy garantált családi sikerrel akarod megkoronázni, keressük együtt az óra csillagát. Ha meghallod a megjelölt dalt, jegyezd meg az előadó nevét és a felvétel címét, és dobd át SMS-ben vagy Viberen a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. A tét egy családi belépő az Opusztaszeri Csillagösvény élményparkba. Ha felejthetetlen programot keresel, nem sokára mutatok pár nagyon jó irányt. Hertz és Purple Disco Machine felvétele pedig már is pörög. Ez a Wonderful Life.

0: annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha a mai napra keresel felejthetetlen programot a családdal, rögtön sorolok neked néhányat. A Magyar Népmese napjához kapcsolódva a Szóra Katénusz Játék Múzeum egész napos ingyenes programokkal várja a családokat. A mai napon Kecskemét a Duna melléki reformátusok találkozó helye. 5. alkalommal rendezik meg a Rádai napokat. A programok ma egész nap a Kálvin téren és a környező református intézményekben zajlanak. Koncertek, beszélgetések, kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket. Ablak a múltra címmel tablókiállítás tekinthető meg a főtéri sétányon. A tárlat ízelítőt ad a kecskeméti fotógyűjtemény már digitalizált állományából. És egy program a jövő hétre. Kecskemét megyei jogú város önkormányzata megemlékezést tart az aradi vértanúk emléknapja alkalmából október 6-án, kedden délelőtt 10 órakor az aradi vértanúk terén. A programokhoz kellemes és hasznos időtöltést kívánunk, és már indul is az óra slágere. Ha ezt kerestétek, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, és már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Óranyereményünk egy családi belépő, az Ópuszta Szeré csillagösvény élménypark.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió Egy Gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, pontosan 3:30 van. Tökéletes napos szombat délutánunk van 25 fokos csúcsértékkel. Akár a nagykőrösi Safari Parkban vagytok, akár a kecskeméti szabadidőközpontban sétáltok. Az időjárás maximálisan támogatja a szabadtéri terveket. Arra az egyre figyelj, hogy amint a nap elkezd lebukni a horizonton, a hőmérséklet gyorsan csökken majd. A hajnali órákban ismét 4-5 fokig hűl a levegő, holnap és hétfőn is marad a napos 24-25 fokos indián nyár. Rövidesen megnézzük, hogyan alakul a délutáni forgalom, a folytatásban pedig itt van Ed Sheeran és Justin Bieber közös felvétele, egy igazi mai sláger, az I Don't Care.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek. Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Jó egy gongon, csak igazi mai sláger megy, meg néhány útinformáció. Szombat délután 3:44, nézzük, hogyan alakul a forgalom a főutakon. Az M5-ös autópályán Kecskemét felől Budapest felé tartva, a 89-es és a 96-os kilométer között, Kecskemét dél és Kunszállás között sávelhúzással terelik a forgalmat a belső sávokra. Figyelem, sávzárás van érvényben. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén az 53-as kilométernél jelzőlámpás félpályás lezárásra készüljetek. Az 52

főúton, Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemétnél, az Izsáki elágazásnál, az új körforgalom építésénél lehetnek fennakadások. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra, és azoknak, akiknek nincs a popsija alatt Porsche, érkezik James Hype és Biggie de la Rosa.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben. Nálam állandóan eztől, kocsiba, otthon, bárhol vagyok.
2: Imádom a zenéket, feldobja a napomat.
0: Rádió Egy gong. Rádió Egy gong.

0: Tessék?
1: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Jelentkeztél te is a játékunkra, ami azt jelenti, hogy valószínűleg figyelted az adást. Keresgéljük az óra slágerét. Gondolom, te megtaláltad.
0: Igen, well, hello, emlékszem Sopronban.
1: Így igaz. Tiéd óra nyereményünk. Egy családi belépő az Opusztaszeri csillagösvény labirintusba.
0: Jó, voltatok nagyon örülünk neki.
1: Voltatok-e már a családdal? Nem voltatok.
0: Nem voltunk. Nagyon szépen köszönöm.
1: Négy személyes családi belépő, két felnőtt és két gyermek részére szól.
0: Hát az nekünk pont jó.
1: Akkor nekünk igen, is pont jó. Igen. A következő órában a mai két utolsó belépőnk talál gazdára. Érdemes továbbra is keresgélni az óraslágerét. Rövid kereskedelmi kitérő. És a hírek után érkezik Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra csillaga.

0: Az óra csillaga a rádió egy gongon. A csillagösvény labirintus ökoélmény park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
4: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
5: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
0: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Jubileumot ünnepel a Kecskeméti Színház, ismét úton a kormányablakbuszok, még tart a nemzetközi sürgősségi napok esemény. Demeter Dia vagyok. Jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A teátrum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az ünnepi alkalom kapcsán színház történeti kiállítás nyílt az intézményben 130 év táblatából címmel. A teátrum archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek is láthatók. Holnap rendhagyó színház látogatásokat szerveznek, az érdeklődők a színház épület történetét és kulisszatitkait ismerhetik meg. Este a Kelemen László Kamara Színházban pedig pódiumbeszélgetést tartanak a teátrum örökös tagjaival. A jubileumi programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ismét úton a mobilizált kormányablakok. Október 5-e és 9-e között a Jánoshalmai járás területén várja ügyfeleit a kormányablakbusz, tájékoztatott a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítványa vagy diák igazolványjal kapcsolatos ügyek vagy táprregisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. A mai nappal megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében, köztük Bács-Kiskunban zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A korlátozás megyében Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokat érinti. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár a konferencia főszervezője.
7: A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
6: A hétvégén még kitart a vénasszonyok nyara, derült napos, száraz időre számíthatunk majd az ország nagy részén. Itt Kecskemét térségében is legfeljebb csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ma és holnap is 25-27 fok körüli csúcsokat mérhetünk. A reggelek azonban frissek lesznek, akár 3-4 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Hétfőn már több lesz felettünk a felhő, a jövő hétvégére pedig megérkezik az igazi őszies idő, csapadékkal, erős széllel, lehűléssel.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Rádió egy gong!

Itt a Rádió egy gong. 4 óra múlt 10 perccel. Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád. Elértünk mai műsorunk utolsó órájához. Szeretettel köszöntelek benneteket. Kormos Zsolt vagyok. Ebben az utolsó órában kisorsoljuk a mai legutolsó családi belépőnket is az Opusztaszeri Csillagösvény élményparkba. Ha a héten még nem nyertél semmit, most lehetőséged lesz rá, ha megtalálod az óra megjelölt slágerét, azaz az óra csillagát, jegyezd meg az előadó nevét és a felvétel címét, ezek után küldd el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra, és zárd velünk a szombatot nyertesként. A folytatásban nem sokára azt is elmondjuk, miért fontos az emberek számára a szombatesti kikapcsolódás, és már indul is Teddy Swims igazi mai slágere, ez a The Door.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy gong. Fél öt lesz 10 perc múlva. A pszichológusok szerint a szombat délután 4 és este 8 közötti időszak az emberi agy legboldogabb 4 órája. A heti fáradtságot már elengedtük, a vasárnap esti jaj, holnap munka szorongás pedig még fényévekre van. Használd ki ezt a néhány órát, és ha a jövő hét végére is akarod ezt a boldogságot, most nagyon figyelj! Következik az óra csillaga. Ez az utolsó esély a mai napon, hogy elküld a nyerni szeretnék üzenetet, és nyerj családi belépőt Opusta szerre. Ha visszahívlak, mindössze az előadó nevét vagy a felvétel címét kell tudnod. Az üzeneteket a 0620 9 414 020-as számon vár.

0: most ért véget az a dal, mellyel akár nyerhetsz hétvégi játékunkban. Az Óra Csillaga a Rádió 1 gongon. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 5:30 van. Műsorunk vége felé közeledve egy nagyon hasznos tudományos tény következik az időjárás mellé. Ha szombat délután legalább 30 percet töltesz a napon, a szervezeted estére 40%-kal több melatonint, vagyis alváshormont termel. A mai vénasszonyok nyara tehát nem csak a hangulatodnak tesz jót, hanem az esti pihentető alvásodat is garantálja. Ami a folytatást illeti, holnap is zavartalan 25 fokos napsütés vár ránk, hétfőn pedig 24 fokos meleg, fátyol felhőkkel. Érdemes tehát kihasználni ezt a szép őszi időt egy kis kirándulásra, vagy egy jó kis grillezésre. A folytatásban Éva Max-el megyünk tovább, és ha már grillezés, kaptok egy kis sót. Következik a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: 3:45 lesz 5 perc múlva. Mielőtt rálépnétek a gázra, egy döbbenetes tény. A világ leghosszabb autódugója 2010-ben Kínában alakult ki. 100 kilométeres volt, és konkrétan 12 napig tartott. Ehhez képest a mi útjainkon teljes a szabadság, de pár helyen azért lassítani kell. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között az M44-es csomópontnál, valamint Városföldnél, a 95-ös kilométernél 40-es korlátozás és útszűkület van érvényben. Az M5-ösön Kecskemét dél és Kunszállás között lezárták a külső sávot Budapest felé, emiatt sávelhúzásra számítsatok. Az 52-es főúton Kecskemét határában és Fülöpszállás térségében sávlezárások nehezítik a haladást. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Bibi Rexával gurulunk tovább. Következik a New Religion.

0: Igen, tessék?
1: Korma Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Nikit keresem.
0: Jaj, szia, én vagyok.
1: Szia, keresgéljük továbbra is az óra slágerét, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél.
1: Tiéd óra nyereményünk, egy családi belépő.
0: Szuper.
1: Neked mi volt a legjobb szombatod gyerekkorodban? Emlékszel valamire?
0: Igazából így annyira különleges nincs. Én nagyon szerettem hétvégén otthon lenni. A mesenézés így reggel az nagyon benne van, hogy ugye reggeli után lehetett mesét nézni. Sok unokatestvérem van, és nekünk nagyon jók voltak így a szombatok, mert mindig a mamánál találkoztunk.
1: Aha.
0: De úgy külön kifejezetten nincs, de én nagyon nem szerettem gyereknek lenni.
1: Nem is gondoltam különleges élményekre, ilyesmikre gondoltam, hogy piac, vásár, horgászat, sport, ehhez hasonlókra, de tökéletes választ kaptam a kérdésemre. Én is imádtam ezeket a szombat délelőtti, meg vasárnap délelőtti tévézős programokat még pizsibe.
0: Igen.
1: Egészen délig igen. Lehetett nyomni. Tök jó volt.
0: Igen, okay. Igen.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Óriási gratuláció. Ezzel mind a hat családi belépőn gazdára talált az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkba. Köszi, hogy velem töltöttétek a szombat délelőttötöket és délutánotokat Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és a térség minden településén. Pontban 5 órától magasabb fokozatba kapcsolunk. Indul az esti Rádió 1 Live Mix a legjobb hétvégi parti zenékkel. Vigyázzatok magatokra, csodás szombatestét kívánunk mindenkinek. Sziasztok!

0: Az óra csillaga a rádió egy gongon. A csillagösvény labirintus ökoélménypark támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
8: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
9: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
10: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
11: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
12: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
13: Építőanyagait bízd csak ránk.
14: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
13: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
14: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Klecsok Baba. Jó, ezután üdv kapitány, jó a műsor, közben a koncerár egy bizonyos növel veszekszik, üdv Jani, Niki Balázs pár szerelbekésre varrön, oké? Okay? Nem szabeszekeni, ha? Ez nem jó. Ezután

Ez volt a szem címe Physical, Dua Lipa itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, az egyik SMS itt szól, szia Kuki, akkor mondom, hogy kell nézni a nevemet, jó? Nem K-U-K-I, hanem C-O-O-K-Y, de semmi gond. Szia Kuki, keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Beci és Angi barátok, kikkel hajnalban idulunk a Zolasz tengerpartra. Köszi, te vagy a király! Jaj, de jó nektek!

lesz, komolyan. Jön egy kis gitárem sokára, isteni. Van egy jó hírem, 18 óraig nem beszélek, csak mixerek, jó? 18-tól 19-ig mixerek, 19-tól 20 óraig előkívánság műsor. Tökéletes a program.

0: Üzenem neki, imádlak draga, Subikám! Subi, subi, subikám! Allez, egy kis szünet érkezik, Kuki iszik egy kis vizet, rágyó egy vizet, hamarosan újra mixelek nektek az igazi imáslágereket, egy pár perc múlva, és mivel kezdek, azt is elmondom, bambalé!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

19 óraig mixelünk, tekezik ez ima is lágerek, keltenek fiúk, az érdekes mesit szól, szakuk ki, nagyon jók a zenék, ez a Field of Fire, ennek az óranak a végére, nagyon tüzes lett a hangulat, remélem lesz a fire zenéd, ismert akkor, még tüzesebb lesz a hangulat, üdvözlettel a Rami, le fogom játszani egy kis fire, jó, de úgy mondtam,

0: csak igazi, ma is leger, mert de jó együtt lenni, nem? Na, még szép! Az egyik SMS itt szól: Hello Kuki, egyszerűen imádom a zeneidet. Köszönöm szépen, írta nekünk Barbie.
1: Come on Barbie girl, in a Barbie world, life is plastic, it's fantastic.
0: Na, elég, elj, hopp! Hello fiúk, igazi nyari hangulat érkezik. Tudom, ősz van. Ma egyre sötétedik. Hamar, valamikor 4 órakor sötét lesz, jön a hó, jön a köd, de itt vagyok én!

0: Na, még egyszer, Kuki. Hamarosan folytatódik a buli, nanunk érkezik Bibi Rexa, Fitless New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
2: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
1: Nem halsz bele.
2: Szájtapaszba.
1: Ragazd le a szádat.
2: Igen.
1: Nem fulladsz meg.
2: De megfulladt.
1: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
2: Nem egy.
1: Százak haltak meg, ugye.
2: Ezrek.
3: Egy falu nem ébredt fel reggel.
1: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
3: De te horkolsz, Balázs?
2: Már szájtapasz.
3: Már nem, már halott.
1: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
3: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
1: ide teszek mi? Egyet magamra is.
3: Seki sebe.
1: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
2: Ha csiamagok... leveszi, figyelj. Akkor...
3: Minden nap megeszi a 4 kiló csiamagot, és mindenét leragasztja.
1: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
3: Túlnyomás azért az van.
1: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
3: Jaj, Istenem. Menni, engedd le apádat!
1: Szúrd meg egy villával! Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
2: Itt írja.
1: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
2: A refluxos, tessék.
1: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
2: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
1: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
3: Egy
2: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sunshine. De ugyanaz Sunshine, az Sunshine Me. Hoppa! Szóval ez Sunshine Me. Tanulok valamit minden nap, gyerekek. Pedig nincs rajtam a szövegem, de látom. Sunshine Me. Jó. Isteni zene. Van egy jó hírem. 19-től kívánságműsor. Bizony.

Ez itt a Rádió a Jócsokig, ez ima is legér megy, az egyik SMS itt szól, ez nagyon jó! Mikor játszottam ezt a kis Sunshine-i? Aha, bizony-bizony. Az tetszett neked, drágátó, akkor ezzel mi lesz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájt a passz.
7: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
6: Nem halsz bele.
7: Szájtapaszba.
6: Ragazd le a szádat.
7: Igen.
6: Nem fulladsz meg.
7: De megfulladt.
6: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
7: Nem egy.
6: Százak haltak meg, ugye.
7: Ezrek.
8: Egy falu nem ébredt fel reggel.
6: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
8: De te horkolsz, Balázs?
7: Már szájtapasz.
8: Már nem, már halott.
6: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. De van visszajelzés, szájtapasz használok.
8: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
6: ide teszek meg? Egyet magamra is.
8: Seki sebe.
6: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
7: A csiamagok... És ahogy leveszi, akkor...
8: Minden nap megeszik negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
6: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted? Figyelj,
8: túlnyomás azért az van.
6: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
8: Beni, engedd le apádat!
6: Szúrd meg egy villával! Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor az valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hájsz egy kicsit éjszaka.
7: Itt írja.
6: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
7: A refluxos, tessék.
6: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
7: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
6: Most nem az alkeszekre mondtam, hogy
8: Ott van,
7: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Jó hírem van, a kívánság műsor elkezdődött. Most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Szia, Koki Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi, mi újság?
2: Minden oké, jó az idő.
1: Ugye?
2: Maradjon is így.
1: Hát csütörtökig biztos jó, de csütörtök estétől jön egy kis eső.
2: Hát az nagy baj.
1: Hát, figyelj, jön az ősz, mint a hajam. Na mindegy. Na, kértél tőlem a legújabb Lost Frequencies, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti ezt a jó időt, és nem akarja, hogy jöjjön az ősz.
1: Hát ez az. De gondolom, hogy sokan örülnek, mert nem sokára karácsony.
2: Azért hát ez bien... az messze van.
1: Hát figyelj, annyira gyorsan megy ezzel.
2: Még előtte van Halloween.
1: Ja, Halloween. Már kicsit morbid, igen, tényleg. Ezt elfelejtettem. Jó, igazad van. Jó van, oké. Köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Tényleg, Halloween is lesz. Mondjuk ez nem a kedvencem. Viszont imádom Lost Frequencies, Live It All, ez a legújabb, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gondolom sokan vacsoráznak, akkor jó étvágyát. Már mondjuk, mikor előbeszélek, arra jöttem, hogy éhes lettem. Ahol a túlsó végén talán valaki főz valamit, halló, halló.
2: Halló, Kuki, Flóra vagyok.
1: Szia, Flóra, mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper.
1: Főzöl, vagy nem főzöl most?
2: Én most nem főzök, én most nem.
1: Nem főzöl, jó, akkor mit jól csinálsz azon kívül, hogy hívsz engem? Pihensz?
2: Pihenek, igen, meg készülődök, mert holnap hazautazom a szüleimhez, és már régen találkoztunk, úgyhogy már várom, hogy menjek hozzájuk.
1: Akkor jó utat kívánok előre is, óvatosan az úton, már nem tudom, mivel mész, vonat, busz, kocsi,
2: autóval,
1: repülő.
2: Autóval, igen.
1: Autóval, jó van, oké, rendben. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Én Lloydtól a Golden Summert szeretném kérni.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek, mert holnap megyek, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Azért nem főzted, mert gondolom, hogy a szülőid főznek, nem?
2: Azért hát így nem. Van,
1: így van. Jó. Ez egy jó dolog, jó van. Még egyszer köszönöm a telefonát, elvigyázz magadra, jó utat, és érezz jól magad, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia! Hello! Szia. Nincs hangom a gyerekek, van egy ilyen. Elérkezik Lloyd, és a szám címe Golden Summer. Jó kis Golden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Egy kedves hallgató kérte tőlem Martin Garrix, azt tudom, de nem tudom, hogy hívják őt, mint hallgató. Nem mint Martin Garrix, mint hallgató. Halló, szia, hogy hívják téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, jól érezzük magunkat, és szeretnénk jó zenét hallgatni a rádióban. Hát
1: figyelj, az a Bird of Lust, amit kértél tőlem, ez egy bombasztikus, igazi imai sláger. Az jobb nem lehet kérni. És kinek szeretnéd küldeni, Kata?
2: Szeretném küldeni a barátaimnak, akik most itt van, itt ülnek mellettem.
1: Jó, buli van?
2: Igen, készülődünk a buliba.
1: Ja, mentek ma este buliba.
2: Igen.
1: Az a szombatesti láz, nem? Mint John Travolta, ugye?
2: Úgy, ahogy mondod, igen.
1: Jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük szépen, szép estét.
1: Köszi. Azért John Travolta tudta táncolni, ja? A Grease, az hihetetlen. A szombatesti láz is nagyon jó. Jó. Én szépen próbáltam utánozni őt, hát no comment. Viszont érkezik Martin Garrix, nem szoktam utánozni, mert ő nagyon jó DJ. A szám címe Bird of Lies, és ezt imádunk itt a Rádió Egyen.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: 0620-3111-111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
1: Let's get down to business.

0: Rádió 1-en.
1: Gyorsan ment az idő, önök fiúk, én búcsúzom tőletek, de nem menjetek sehova, érkezik a diszkusi csapat, egészen 9-ig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, holnap újra találkozunk 17 órakor, én nagyon jól éreztem magam veletek, remélem, hogy ti is, holnap ismét, oké? Oké, sziasztok, ja, búcsúzom még újabb Gabriel Danciarel és Metzke Viktor velük, azt hiszem címe, One Kiss, azaz egy puszi, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
4: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
3: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy.
3: Százak haltak meg, ugye.
4: Ezrek!
5: Egy falu nem ébredt fel reggel.
3: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te horkolsz, Balázs?
4: Már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
3: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
5: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol?
3: Ide teszek egyet magamra is.
5: Seki sebe.
3: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin-baba.
4: Leveszi, akkor...
5: Minden nap megeszi, negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztom.
3: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
5: Túlnyomás azért az van.
3: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
5: Jaj, Istenem. Feri, engedd le apádat.
3: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hájsz egy kicsit éjszaka.
4: Itt írja.
3: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
3: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
5: Még egy kurlacikám, most nem mehet a
4: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Hello, szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, de félőben DJ Juniorral, Hanvai Pécsivel és Bárány Attilával.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül, tiszta festékesen, de száradnak a falak, és nagyon jól lesz a lakás.
9: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm, a publikum, jó magam, Hanvai Pécsi, itt leszek egészen este 9-ig.
7: Kezdünk egy fantasztikus igazi mai slágerrel, és azzal a hírrel, hogy átképzi magát a Diszkósi csapata, a Hanvai Kárpitos lett a junior festő.
3: Asztalon!
8: Valaki nem olvastam egy ilyet. A Gáspár Lacinál meg a felségére, hogy diszkózni tanulnak.
7: Ez így van.
9: Nem már.
7: De. Na mindegy, kezdjük Robin Schulzzal. Jön a Better Times. Jó szórakozást mindenkinek.
8: Erről még beszélünk kell.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnölő diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai Pizs és én DJ Junior, és ennyit akartam mondani, hogy igen, a Gáspár Laci és a felesége azok tényleg ezt csinálják. És igen.
1: Fú, én már másikra gondoltam, a győzőre, ma Laci-ról tudok, mert győző az még szebb lett volna a feleségével.
0: Meg nem is erről van szó tulajdonképpen, hanem arról, hogy a legnépszerűbb szakma ugye jelen pillanatban Magyarországon, ez az elmúlt évben erről beszéltünk, hogy ez hír volt, az a DJ dolog.
1: Annyi változott, hogy már nem csak Magyarországon, hanem én láttam egy statisztikát 2026-ban, az egész világon a legnépszerűbb szakma az a DJ. Tehát na tessék.
2: Én nem tudom, hogy büszkének kéne lenni rá, vagy nem, inkább nem egyébként,
1: nem,
2: de 14, 15 vagy 16 évvel ezelőtt a Gáspár Győző már csinált egy albumot bizonyos számokból, de úgy, hogy egy az egyben az alap az enyém volt, és arra készült valami tőle. Tehát, hogy ezt csak így akartam. Jön a falsz a folytatásban. Ez a late night itt a Rádió 1-en, a diszkos itt benne az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rédősöd, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hamvaj PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Helgák, Gertrudok, Ignácok, Josefinok, Terkák és Teszák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Gyűrűsi Tamás, Albert Ferenc, Dömök Tomi, Józsa Hunor, Németh Istvánné, Zabosné Bettina és Horváth Evelin. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És hát ugye benne vagyunk már októberben, így aztán készülünk a 24-i partinkra, amely attól lesz speciális, hogy egy nagy Békés Csabai fesztiválról leszünk, amely egyébként külön-külön is játszottuk, együtt is játszottunk a diszkosit, és most újra, mint diszkosit érkezünk meg, és az elmúlt 21 évben mindent fogunk játszani, ami elektronikus zene, úgyhogy tartsatok velünk a nagy színpadon, sátras nagy színpad, ugye már október 24-e van, tehát már nincs olyan meleg, na mindegy, szóval ott leszünk a nagy színpadon, és a koncert után diszkosit lesz a házban.
1: Azt hittem sose fejezett be, na mindegy, zenei hír következik, gyerekek, nagyon fontos, ez a dal ebben a formában 4 nappal ezelőtt, vagyis ezen a héten került fel a YouTube csatornámra, ha valakit érdekel, hallgass nézze, csemegézzen, Aloner, Back to Yours, Peace and Shell-ben, itt a rádió, a diszkosítben.

0: a Phoenix Klubban.
1: Az októberről már beszéltünk, most beszélünk a decemberről, az is erős lesz egyébként diszkosít ügyben, hiszen 4-én és 5-én megünnepeljük a születésnapunkat. Ez nem egy zenei hír, de vélug is. Nagyjából azért az, hiszen az elmúlt 21 évből minden, ami diszkosítás játszani fogunk, és hát 4-én évfélkor, ami már 5-e lesz, akkor tényleg már 21 évesek leszünk, szóval Pécsre megyünk először, 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot. Na ez mind a kettő nagyon nagy buli lesz.
2: Egyébként a 21. születésnapunkon kifejezetten ajándékot elfogadunk.
3: Melyik születésnapunkon?
2: Bármelyiken, de a 21-en kifejezetten.
3: Nekem mindegy. Mondjuk én nem örülök az ajándékoknak. Olyan hülyeséget szoktak adni. Hát de tényleg.
1: De sosem.

0: a gyerekkorában van baj, tehát ott valami elment szerintem.
1: Ott
0: vagy a télapó, vagy nem, a szülők nem azt vették neked, amit szeretnél.
2: Várjál, akkor most ezt elmondom, jó? Pedig az egyik legrégebbi és legjobb barátom, egykori rajongóm az, akitől kaptam ezt. Sírkőre volt rávésve, hogy az évtized DJ-e. Oh. Sírkőre.
3: Az mellé ment szerintem.
2: És azt a sírkövet a mai napig a garázsban tárolom, mert nem tudom hova tenni.
1: Hát most mondanám, hogy ilyenek a... De ne
2: jó, megyünk tovább a rádió egyen a diszkosítben. Érkezik Peter Exxon, illetve az AI és a Glass and Dust.

0: Közösen csináltunk, elküldeni mindenkinek, hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra.
1: Most pedig zenei hír.
0: Na,
2: ez egy jó
1: kezdődött. De ezt a haveromnak mondom.
0: Ez egy jó műsor.
1: Képzeljétek el, ugye van az a színészképzőben is használt nyelvtörő, az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa, papipa, ez megvan?
0: Igen, én tudom, mert nem tudom kimondani.
2: Igen, én tudom, ennél durvábbat is.
1: De nem kell, mert hogy ezt megzenisítette valaki, méghozzá az AI. Várjál, de én úgy döntöttem, hogy megcsinálom saját magam.
2: De magyarul? Így?
1: Ez így, ahogy van.
2: Ja,
1: ezt képzeld, megcsináltak, és akkor átmegy a TikTokon, mint az állat, úgyhogy most jön a 2026-os vadonatúj fapipa. Ez kérem szépen, ez nem AI, ez kérem szépen Bissensuel.
2: Remélem nem írtad el egy betűvel a címet, ez fontos.
1: Nem.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Rádió Show. Búcsúzunk ma estére, DJ Junior, várjál tőle, és jó magam, Hanvaj Fiji.
1: Én azt köszönök el tőletek, hogy várok mindenkit szeretettel Straubingban, a Phoenix Klubban zenélek ma, holnap este 8-tól pedig újra diszkosít a Rádió Egyen. Én Bárány Attila voltam, és még jövök el, most jut eszembe, hát hiszen jön egy dal még itt a folytatásban, a fináléban.
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kikerült egy új Made in Ibiza mix, meg új tartalom is van. Ezen kívül a DJ Junioros remixek megtalálhatók, letölthetők, egy új pak a nyári. A Facebook rajongói oldalon megtaláljátok. Ezzel búcsúzom. Holnap este én mixelek 8-kor itt a Rádió Egyen. Szevasztok.
0: Ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, Hanvaj Pigi voltam, innen megyek vissza egyébként a húgom esküvőjére. Jövő héten szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon. Szevasztok.
1: Most pedig Maupi érkezik, valamint a Just a Little Bit More, a Beatport number 1 itt a Rádió Egyen, a diszkosítben, persze Biszenselben.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orsi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Védj egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, most indul be igazán a szombat este. 4 DJ jön, 4 órányi mixel és nagyon sok újdonsággal. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele, hihetetlen, hogy már október van.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát igen, elképesztő, hogy október van. Nem túl rég még azért kezdtünk el sírni pont itt Gerivel szerintem. Ugyanitt ezen a szent helyszínen álltunk, hogy hát vége van a nyárnak, itt van az ősz, itt van a szeptember. Most meg megszoktuk ezt a szegény szeptembert. Elkezdtünk gyönyörködni a szeptember színeibe, és tessék, itt van az október. Na nem mindegy, az október is rengeteg jó zenét tartogat nektek, hát ilyen az első is, ami nagy Rádió 1-es kedvenc, az Alex Kenji és a Bambó Lé. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Jó hangulatban, jó zenékben, jó kedven, jó társaságban maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: itt a Rádió 1-es a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és maradunk a feldolgozásoknál. Amy McDonald énekelte a következő fantasztikus dal eredeti változatát. Egészen pontosan 2007-ben This is the Life. Akkor ez volt ennek a dalnak a címe, ez pedig egy igazi prémium kategóriás átirat.
1: Úgyhogy Swish Disco, Rehab és Sunfelt új feldolgozása itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show szokás szerint a Loving Arms indítja be a mai külön kiadásunkat. Üdv a most érkezőknek, hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát most mennyi csaj, vagy mennyi pasi felsóhajtod, hogy minden, mindig ő indítja be. De mit? De mit?
0: Andris mindenkit beindít. Heti egyszer garantáltan. Yes. Szerintem ez jó arány.
1: Ebben a korban főleg. 35-re visszaigen.
0: Igen. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, szóval az új Calvin Harris dal mögöttünk ez volt a Satisfy. Annyira jó ez a zene, hogy hihetetlen.
1: Én nekem nagyon tetszik, ezt most így röviden fogalmaztam meg. Ha hosszabban akarom kifejteni, akkor annyit mondanék, hogy Geri, nekem hiányzik a nyár. Hiányzik az, hogy egy teraszon zenélős éjszaka legyen, koktélozzunk, csinos csajokat indítsunk be. Istenem, a következő dal is beindít szerintem mindenkit, mert hogy abszolút még 2026 nyarából szeretjük, hiszen ekkor fedeztük fel, mondhatni. Gordó és a Loco Loco. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este Lost Frequencies jön most.
1: Geri, nem akarok ilyen nagyon ilyen in memoriam estét, de hogy most is egyébként vissza kell emlékeznem a nyára is. Tudod mi van? Meg előttem, hogy Henry Self remixében játszom ezt a dalt, pontosabban pont ezt a verziót a Strandfesztiválon.
0: Emlékszem, és mennyire jó volt úgy összegészében az egész Strandfesztivál.
1: Hát eszméletlenül, úgyhogy én nagyon várom már a nyarat, úgyhogy nem is kell olyan sokat aludni, de addig is jön Lost Frequencies és a Live It All. Itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Phil Rexa és David Guetta egyszerűen nem tudnak hibázni, ha együtt stúdióba vonulnak. Ez volt a legfrissebb munkájuk, a Sad Girls, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hová mész tovább innen, Andris?
1: Hát tulajdonképpen én megyek haza Debrecenbe. Úgyhogy,
0: de jó!
1: Igen, nagyon jó, már nagyon várom, mert tulajdonképpen már nem voltam több mint egy hónapja, úgyhogy a családlátogatással is összekötöm, úgyhogy ma nem iszok.
2: Vizet.
0: De jó, na. Andris, akkor jó családozást kívánok, meg jó bulit, jövő héten folyt köv.
1: Igen, de mindent felelősséget csinálok, Geri, neked kitartás, és jövő héten találkozunk, legyetek szexik, szevasztok.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön kezd a lemezjátszóknál, New Week, 11-től pedig jön Antonio.
3: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
4: The World is Mine Radio Show is coming back.
5: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél?
3: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
4: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Gratulálom mindenkinek, Nyúvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia Nyúvik, induljunk el.
1: Hello guys, szevasztok Rádió 1-esek. Egy igazán vagány felvétel lesz, szem feldel indulunk, és a Hot Like Maya jó szórakozást mindenkinek a következő egy órához. Szevasztok.

Egy szőke után jön egy barna, kérlek szépen, nagyon-nagyon ügyesek egyébként a csajok. És hozzáteszem, a felvétel, ami következik, szerintem egy igazi vagány. Mondhatni, nyári felvétel egy kicsit későn érkezett meg, de szerintem nagyon-nagyon kellemes. Mindenféleképpen a hölgyek figyelmébe szeretném ajánlani a felvételt. Amber Revival is az Atmosphere of Love. Szerintem zseniális lett. Gyertek! The best

Jógeri, szevasztok, hello mindenkinek! Igazából most már kezdünk oda pörkölni szépen. Ugye David Guetta egész nyáron rengeteg jó zenét hozott ki, viszont most egy igazi klubba visszatérőset rendeltek ki, amit Major Lazerrel közösen csináltak, ez pedig nem más, mint a Master at Work régi

0: a Go Home, mi sem megyünk még haza, nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének. Nyúlvik a lemezjátszóknál, aztán 11-től jön még Antonio, éjféltől pedig Greg Gear a házban, ő játsza majd a guest mixünket éjfél és éjjel egy között. Nagyon vég, és hát egy régi kedves ismerős jön most.
1: Így van, nem is akármilyen köntösben, kérlek szépen, 2026-ban újra elővetik, és a Rinzer volt, aki feldolgozta, szerintem nagyon-nagyon keményen meg turbózta, mondhatni. Nagyon-nagyon finom hangokat csempészett bele, és nem is kellett igazából hozzá több. Alapból egy zseniális felvétel volt, és így pedig aztán üt, mint az állat. Ez a Rádió Egy, a csak igazi ma is lágerbe egy.

0: sötét van, nincs ma fellépés.
1: Én csütörtökön már letudtam a heti kötelezőt, volt egy céges parti, ahol 1500-an voltunk kb. Nagyon jó volt, köszönöm a lehetőséget, illetve itt is, és jövő héten pedig újra folytatjuk.
0: Így van, ez most tőled, Newvictól a Let Me In, 11-től pedig a lemezjátszó.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, megyünk szépen bele a szombat éjszakába, és szokás szerint Antónióé a következő egy óra. Hello, Anti!
1: Szia, Geri, sziasztok, Rádió Egyesek, szép estét mindenkinek! Innentől át is veszem a pultot, és rögtön kezdésként egy igazi csemegével indítunk. Kevin Parker, azaz Tame Impala, és a Dracula Christopher Remixben szól, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Shine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Antonio elemezjátszói mögött, és jön megint egy friss megjelenés.
1: Friss ritmusok és maximális rendület, már is érkezik Rafael újdonsága. Ez a Got To Be Cool, itt a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Love is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára a Rádió Egyet. Halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Egy nemzetközileg is igen elismert House Tech House producerrel megyünk tovább. Ő nem más, mint az olasz származású Alex Kenji. Már is érkezik a Bambolé itt a Rádió Egyet.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: 11 és éjfél között mindig Antonio Mix-el, vissza is tudjátok hallgatni a mai szettjét a weboldalunkon és az applikációnkban. Anti, nagy voltál!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek, köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Blond is jön, és a Volcano on a Dream, az Empire of the Sun klasszikus feldolgozása, éjféltől pedig a Guest Mix-ben a lemezjátszóknál.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
6: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, pörög velünk tovább a szombat éjszaka. Greg Gira lemezjátszók mögött a következő egy órában ő készítette a heti guest mixünket, ami egy saját zenéjével indul. Ez Greg Gira és a Moments.

0: is Mine Radio Show, the guest mix.
1: Late night.

Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel. Underground.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picit lazában indítottam a World is Mine után, de innentől azért belehúzunk. Jön például nem sokára Martin Garrix, Alex Warren, a Purple Disco Machine. Tényleg a legnagyobbak, most pedig az egyik legnagyobb hang. Teddy Swims, a The Door, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Warren, aki egyébként Benson Boone nagy barátja, sőt, sokszor a dalaikat egyszer, először a másiknak mutatják meg. Például Benson Boone is a Beautiful Things-et állítólag Alex Warrennek mutatta meg először. Ez viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől, ne keveredjünk el a nevekben, ő jön, és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Katy Perry szerintem mindig zseniális, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és legalább ilyen zseniális Robin Schulz, aki mindjárt

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A legváltozatosabban, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hogy ez a változatosság még nagyobb legyen, és még aktuálisabb, ezért elindítottuk újra a Rádió 1 Top 500-at, a hallgatóinkkal közösen összeállítjuk az ország 500 legkedveltebb dalának listáját, ehhez pedig várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, a javaslatokat, a szavazatokat, 0620 311 111, akár jó, a Max-re is.
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.